pesak kliziš mi kroz prste. Ljubiš me tako,

fear. I spread my wings and fly like a bird. And this is my

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérképkivése, veszettség elleni oltása, kombinált megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 2.

0: megtalálhat www.bowling.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henk Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán!

0: Good.
1: It's my station. Panda Rádió.
0: A Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: A mai napon ülésen zék a szerb szociális-gazdasági tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepére emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Szerbiában jelenlegben nehezebb a helyzet, teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatovics arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több, mint megfelelő, emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatovics hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. A nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák hétfőn kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz, augusztus végén pedig sor kerül a 17 évnél idősebb rendkívüli tanulók jelentkezésére és elosztására is. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Nem az áruk miatt, a 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek. Nyisben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is.
4: Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben három ember életét vesztette, 342-en pedig közlekedési balesetet jegyeztek fel, ezekben összesen 8-an sérültek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor van pozitív változás is, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában, kevesebb halálos áldozatot és sérültet regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is nagyon fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét Szerbia útjain, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a nem megfelelő vagy túlzott sebesség. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák, használják a biztonsági övet és következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A jó hír, hogy javulnak a mutatók, de minden egyes baleset arra figyelmeztet, hogy az utakon nincs helye a felesleges kockázatnak. Mennydörgés is lehetséges. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, a

0: magasabb, nappali pedig 28 fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon is hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és kering okozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissul a levegő. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között, főként a déli tájakon lehet erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választ Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több, mint bicikli. www.caprioló.com.
1: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyjel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőlegre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig.

0: információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. Emelshop 024.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562 654 24 4 876 660. Agrotex. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készíti rendelés és információ 062 Penkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

0: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, augusztus 18-a, kedd van, Andrea.
1: És Zenóbia köszönti Önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Még 5 percet alszom.
0: Az 4.
1: Kedd van, Andrea, ne várj csodát tőlem.
0: Az én 3 szavam, majd egyszer megteszem.
1: Na jó, ez betalált.
0: Ne halaszd különleges alkalmakra, van egy érdekes szokásunk, elteszünk dolgokat későbbre, a szép ruhát egy különleges alkalomra, a drága parfümöt ünnepnapra, a jó bort arra, amikor majd lesz rám valami apropó.
1: A szép tányérkészletet pedig úgy őrizzük a szekrényben, mintha legalábbis múzeumi darab lenne.
0: Pontosan, de nem csak tárgyakat teszünk félre, néha az életünket is, majd felhívom, majd meglátogatom, majd elmegyünk valahová, majd elmondom neki, majd ha több időm lesz.
1: És közben telnek a napok.
0: Ez benne a furcsa, mindig várunk valami tökéletes pillanatra, pedig a legtöbb szép emlékünk nem úgy kezdődik, hogy minden körülmény tökéletes volt, hanem úgy egyszer csak elindultunk, felhívott, beültünk egy kávéra, nevettünk valamin.
1: Ünnep.
0: Igen, és ezt hajlamosak vagyunk csak utólag észrevenni. Úgyhogy ma
1: le...
0: Na azt azonnal.
1: Végre egy komoly életvezetési tanács.
0: És ha van valaki, akinek régóta szeretnénk azt mondani, hiányzol, köszönöm, büszke vagyok rád, örülök, hogy vagy, talán arra sem kell különleges alkalom. Sokszor úgy élünk, mintha az igazi élet majd hétvégén kezdődne, majd a szabadság alatt, majd ha kevesebb lesz a munka, majd ha minden rendeződik.
1: Csak hogy közben ez a kedd reggel is az életünk.
0: Pontosan ez a kicsit álmos, kicsit rohanós augusztus 18-ai kedd is, és nem kell hatalmas dolgot csinálnunk belőle, csak ne menjünk el mellette teljesen észrevétlenül, és magát a nap kérdése is. Ma arra vagyunk kíváncsiak, van-e valami, amit régóta szeretnének megtenni, de valamiért mindig azt mondják, majd egyszer.
1: Lehet egészen apró?
0: Sőt, nem világkörüli útra gondolunk feltétlenül. Lehet, hogy valaki évek óta szeretne menni egy régi barátot, megtanulni, sütni valamit, táncolni, vonatra ülni, és elmenni egy olyan városba, ahol még sosem járt.
1: Vagy egyszerűen kikapcsolni a telefont egy egész délutánra.
0: Az már haladó szint. De mi az, amit már régóta szeretne megtenni, mindig azt mondja rá, majd egyszer.
1: Na, erre szerintem érdekes válaszok fognak érkezni ma is.
0: És ne csak azt írják meg, hogy mi az, arra is kíváncsiak vagyunk, mi tartja vissza Önöket, idő, pénz, bátorság. Mindig közben jön valami, vagy egyszerűen annyira megszokták a majd egyszer mondatot, hogy már észre sem veszik.
1: Én kíváncsi vagyok arra is, hogy lesz-e olyan hallgatónk, aki azt írja, hogy én megtettem.
0: Na, azokat a történeteket különösen várjuk, aki sokáig halogatott valamit, aztán egyszer azt mondta, na jó, most, és elindult, megtanulta, felhívta, megvette a jegyet, kimondta, újra kezdte.
1: Mert lehet, hogy éppen az ő története ad bátorságot valaki másnak.
0: Pontosan, írják meg nekünk, mi az, amit már régóta szeretne megtenni, de mindig azt mondja rá, majd egyszer. A reggel folyamán természetesen beolvasunk a válaszokból is.
1: Andrea, legyen egy kis panda kihívás?
0: Legyen, de egészen pici, válasznak ki ma egyetlen majd egyszer dolgot, és tegyenek érte egy apró lépést, nem kell ma megvalósítani.
1: Csak például időpontot kérni.
0: Megnézni a vonatjegyet.
1: Felhívni valakit.
0: Elővenni azt a régi receptet.
1: Vagy megenni a Nem szeretem halogatni a fontos dolgokat.
0: Akkor ezen a kedden ne várjunk arra, hogy valami különleges történjen velünk. Tegyünk mi valami aprót azért, hogy különlegesebb legyen a nap.
1: Például használjuk a szép bögrét.
0: Vegyük fel a kedvenc ruhánkat.
1: Hívjuk fel azt, akire gondolunk.
0: És ha van valami, amire hónapok óta azt mondjuk majd egyszer, talán ma cseréljük ki ezt a szót erre. Miért nem most? Nagyon szép augusztus 18-ai kedreggelt kívánunk, Andrea.
1: És Zenobia várja Önöket továbbra is.
0: Ez a Tisza hangja.
1: A Panda Rádió hullámhosszán induljon a kedd, és a csokit mikor bontjuk ki, Andrea?
0: Zene alatt.
1: Tudtam, hogy jó nap lesz ez is.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatán üves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az LVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most nézzünk bele a névnaptárba. Zenóbi a mai nevünk, olyan szerintem szinte mindenkinek van legalább egy a családjában, vagy az ismerősei között.
4: Mondjad, Andrea.
3: Ilona.
4: Tényleg, nagymama, nagynénidben akad egy.
3: Úgyhogy ma sok telefon csöröghet, mert augusztus 18-án az Ilonákat köszöntjük. Az Ilona régi klasszikus női nevünk eredetét általában a görög Helena névhez kapcsolják, amelyből hosszú nyelvi változások során alakult ki a magyar Ilona forma.
4: És mit jelent?
3: A Helena jelentését többféleképpen magyarázza. Ilona évszázadok óta jelen van a magyar névadásban. És ha most azt mondom, hogy tündérszép Ilona,
4: magyar népmese?
3: Bizony, az Ilona név a magyar népmesékben és a mondavilágban is gyakran felbukkan. Ott van például tündérszép Ilona, a mesék csodálatos szépségű alakja, de van még egy Ilona, akit szinte minden magyar ismer.
4: A szép Ilonka?
3: Pontosan, Vörös Martin Mihály híres elbeszélő költeményének címszereplője, vagyis ez a név nem csak a névnaptárunkban él, hanem a magyar kultúrában is.
4: Na most óvatosan, mert szerint,
3: hogy milyen egy tipikus Ilona, a nevük ugyanis nem dönti el a személyiségüket, de egy dolgot megfigyelhetünk, az Ilona olyan név, amely több generációban is otthonosan hangzik. Lehet Ilonka,
4: Ili,
3: Ica,
4: Ilus,
3: és persze egyszerűen Ilona.
4: De van egy fontos szabály.
3: Micsoda?
4: Mielőtt becézzük, azért kérdezzük meg, melyiket szereti, mert ha valaki Ilona, nem biztos, hogy örül annak, ha 5 perc ismeretség után Iluskámnak hívjuk.
3: Ez egyébként minden névre érvényes, és nagyon bölcs szabály. Egy névnaphoz szerintem nem kell feltétlenül nagy ajándék, néha egy csokor virág, egy kávé, egy sütemény, vagy egy váratlan telefonhívás többet jelent.
4: És kapcsolódjunk a mai pozitív gondolatunkhoz, ne azt mondjuk, ma este felhívom Ilonát.
3: Mert este 10:30-kor jön a felismerés. Jaj, az Ilona!
4: Úgyhogy aki most hall bennünket, és van egy Ilonája,
3: a következő zeneszám alatt intézze el.
4: És jöhet egy panda névnapi villámteszt, Andrea?
3: Igen.
4: Mai névnap?
3: Ilona.
4: Régi magyar név?
3: Nagyon régen használjuk.
4: Tündér szép?
3: Ilona.
4: Szép?
3: Ilonka.
4: Névnapi sütemény?
3: Jár.
4: Műsorvezetőnek?
3: Már megint.
4: Tegnap óta sem változott a véleményem.
3: Ma egy kicsit önökről szól a nap, kívánjuk, hogy legyen benne valaki, aki időben eszébe jut.

0: Egy őszinte ölelés.
1: Egy váratlan kedves szó.
0: És legalább egy olyan pillanat, amikor azt mond
1: Ilonának.
0: És ne feledjék, a névnapi köszöntés nem attól értékes, hogy mekkora az ajándék,
1: hanem attól, hogy valaki gondolt ránk. Ez volt a névnapköszöntő Andrea.
0: És Zenobia továbbra is várja önöket itt a Tisza hangjában.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

Tőlem itt hagyott, csak úgy észrevétlen, félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt, hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik rész.

hosszasan nyújtózik minden út, valahogy nincsen semmi úgy, minden szó mástól eltanult, mióta

kedvem nélküle. Énekelni sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt tángyerek, aki belőlem elveszett. Elvitte minden kedvemet, magával Hitler ringyó jobbik részem. Az én jobbik részem. Arcomba vág, úgy ébredek, a fény az izzadt ágyban. Témfergek, csavargok nélküle, tám erre vártam. Mit se kell már itt féltenem, tán erre vártam, ez jó nekem. Kicsusszant belőlem hirtelen, a kígyó hűtlen, kígyó jobbik részem. Keshet vigyorgó arc tekint, rám az a szín és a csend csörömből. Félre se néztem, annyi volt, elment belőlem, itt hagyott. Magával vitte, nincs titok, útra vált a jobbik részem. Nincs titok, útra vált a jobbik részem. Nincs titkom, mióta útra vált a jobbik részem. Így vagyok, én már nem leszek másik. Matatni szeretek, álmodok, egész kipusztulásig. Azért van csak, mert itt hagyott. Mit is mondhatnék, nincs titok. Magával vitte, itt hagyott valaki út.

0: peace.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: On the radio.
1: Hit music.
2: Panda Rádió.
3: Csavar. A konyhai kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, csanak...
4: Jöjjenek a konyhai kalandok Panda Csavarral, Zenóbival ma egy olyan ételt készítünk, amelynél három dolgot ígérek.
5: Hallgatlak!
4: Húsgombóc lesz, nem úszik olaj, de úgy, hogy közben az ízeket se büntessük. Nagyjából mi is kell hozzá 4 adaghoz, 50 deka darált pulykahús, egy kisebb cukkini, egy tojás, 2-3 evőkanál zabbehely, egy kis vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, petrezselyem, kevés piros paprika, bors és mérsékelt mennyiségű só.
5: Zsemlemorzsa.
4: Ma helyette apró szemű zabbehelyet használunk, a cukkini az... A cukkinit lereszeljük, picit megsózzuk, hagyjuk állni néhány percig, majd alaposan kinyomkodjuk a levét, ez fontos.
5: Mi történik, ha nem nyomkodom ki?
4: A húsgombóc helyett könnyen valami olyasmi születik, amit majd közösen próbálunk elnevezni. Ezután összekeverjük a darált hússal, tojással, zabbehelyen, apróra vágott hagymával, fokhagymával és fűszerekkel. Hagyjuk körülbelül 10 percig pihenni, hogy a zabbehely felvegye a nedvesség egy részét. Nedves kézzel kisebb gombócokat formázunk, sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk őket, és körülbelül 200 fokos sütőben 20-25 perc alatt megsütjük. A pontos idő természetesen a gombócok méretétől és a sütőtől is függ.
5: Honnan tudjuk biztosan, hogy elkészült a pulykahús?
4: A legbiztosabb egy konyhai hűs-hőmérő, a darált baromfi belseje érje el legalább a 74 Celsius fokot, így nem kell találgatnunk.
5: Na, jöjjön a
4: nagyon friss nyárias kombináció, a menta pedig tényleg csak kevés legyen, ne fokrémízű húsgombócot készítsünk. Készítsünk hozzá gyors mártogatóst is, natur görög joghurt, reszelt vagy zúzott fokhagyma, citromlé, apróra vágott petrezselyem vagy kapor, bors és egy kevés só. És ha teljes ebédet szeretnénk, mehet mellé egy adag friss saláta, grízlelez egy zöldség, vagy egy kisebb adag bulgur.
5: Mitől diétásabb? Na ezt mondjuk el rendesen. Mitől diétásabb, mint a hagyományos húsgombóc?
4: Elsősorban attól, hogy soványabb húst választunk, nem bőolajon sütjük, és a köretet is tudatosan állíthatjuk össze. De a diétás nem azt jelenti valamiből, hogy korlátlanul lehet enni.
5: Tehát 19 gomb.
4: Sajnos a 19-nél sem aktiválódik a fogyókúrás varázslat, az adag továbbra is számít.
5: Most jöjjön egy panda konyhai villámteszt, bő olaj.
4: Nem kell.
5: Sovány pulykahús.
4: Igen.
5: Cukkini.
4: Szaptossá teszi.
5: Zabbehely.
4: Mehet bele.
5: Panda csavar.
4: Cic. Haladjunk tovább. Tehát ez volt a mai konyhai kalandok arra, és fokhagymás joghurtmártással. Könnyebb, nyárias, fehérjében gazdag fogás, és közben nem kell lemondanunk arról az érzésről sem, hogy rendes ebéd került az asztalra.
5: Na, ezt én visszaviszem.
4: A receptet?
5: Én inkább a kis gombócokra gondoltam.
4: Sejtettem, ez volt a konyhai kalandok Panda Csavarral, és hamarosan érkezünk zenetörténeti morzsákkal.

a Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Most pedig jöjjenek a zenetörténeti morzsák. Zenóbian ma egy olyan énekesnőről beszélgetünk, akinek is 28-án született Budapesten, és a zene szó szerinti családi örökség volt számára. Édesapjuk Aud Ede ismert zenész és zeneszerző volt.
1: Tehát nála nem az a történet, hogy egyszer csak kamaszkorában közölte, anya, apa, én énekes leszek.
0: A zene már jóval korábban az életének része volt. Zenei tanulmányokat folytatott, és mielőtt szóló énekesként megismerte volna az ország, komoly szakmai tapasztalatot szerzett. És itt jön egy érdekes része a történetének, ahogy Csilla éveken át vokalistaként dolgozott.
1: A vokalistákat szerintem sokszor alábecsüljük.
0: Pedig óriási feladat, pontosan kell énekelni, alkalmazkodnia a szólistához, harmóniát építeni, és közben nem te vagy a produkció középpontjában. Csilla több ismert magyar előadó mellett is dolgozott, mielőtt saját szóló karrierje igazán elindult.
1: Vagyis mire előre került a színpadon,
0: már egyáltalán nem kezdőként érkezett. Az igazi országos ismerettséget a 90-es évek végén hozta meg számára a szóló karrier. 1998-ban jelent meg első albuma, az Egy elfelejtett szó, és innen sokaknak már rögtön beugrik egy dal is.
1: A Féltelek?
0: Bizony, a Féltelek, Aud Csilla egyik legismertebb előadót. És ha Aud Csilla, akkor nem kerülhetjük meg Szolnoki Pétert sem. Kettejük közös duettjei közül különösen emlékezetes lett a Féltelek.
1: Két nagyon karakteres hang,
0: amely mégis szépen működik együtt. A dal eredetileg a Color együtteshez kötődik, Aud Csilla és Szolnoki Péter feldolgozásában pedig egy újabb generáció is megismerte. És van egy másik dal, amely szinte minden évben új életre kelt. Amikor december végén közeledik az éjfél, előkerül a különös szilveszter.
1: Az ilyen daloknak érdekes életük van, 11 hónapig szinte pihennek.
0: Aztán december 31-én mindenhol ott vannak, és éppen ez mutatja azt, hogy egy dal néha nem csak sláger lesz, hanem egy alkalomhoz kapcsolódó, sajátos érzelmi színt ad, és talán háttér énekesi múltja miatt is nagyon erős az a fajta zenei fegyelem, amit a felvételein hallunk. És Aud Csilla történetében nekem van valami különösen szerethető, sokáig a háttérben dolgozott, nem egyik napról a másikra lett ismert, tanult, vokalizált, tapasztalatot gyűjtött, majd amikor elérkezett az ő pillanata, előrelépett.
1: Ez szép.

0: mai zenetöltéleti morzsánk főszereplője Aucsilla volt.
1: És szerintem innen már csak egy dolog hiányzik.
0: Egy Aucsilla dal.
1: Pontosan.
0: És a reklámok után már érkezik is.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az adankós és időtálló darabokat keresel. Keresd az Adankó termékeit 065-2122-955 adankó.com.
3: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
4: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 40...
5: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
6: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
4: Csatolják be az időgép biztonsági

0: Jövét, mert indulunk.
1: Hová?
0: Ma megállunk Szerbiában. Felrepülünk majdnem 17 km magasra, elmegyünk egy úszó Európa-bajnokságra, és a végén rockoperázunk egyet.
1: Én pedig eddig azt gondoltam, hogy ez egy teljesen átlagos Kedda Panda rádióban.
0: Nem egészen. Első állomásunk 1805. augusztus 18-a szerb felkelés egyik jelentős összecsapása, az Ivánkovácsi csata. Tyupréja közelében a szerb felkelők Milenko Stojković és Petar Dobranyác vezetésével szálltak szembe az Oszmán Birodalom regulális haderejével.
1: És miért volt ez ennyire fontos?
0: Mert az Ivánkovácsi győzelmet a szerb felkelők egyik első jelentős sikerének tekintik, az oszmán reguláris hadsereg, oszmán csapatok pedig végül visszavonultak.
1: Tehát ez már nem egy egyszerű helyi összetűzés volt.
0: Nem, a szerb történelem fontos szabadságharcos eseménye lett. De maradjunk még Szerbiában. 1868. augusztus 18-án tették le a Belgrádi Nemzeti Színház épületének alapkövét.
1: Na, ez már egészen más időutazás.
0: És gondolj bele, amikor ma beülünk egy színházba, felmegy a függöny, kialszanak a fények, ritkán jut eszünkbe, hogy az épület története valamikor egyetlen alapkővel kezdődött. Most pedig ugorjunk 1926-ban, augusztus 18-án Budapesten kezdődött meg az első úszó Európa-bajnokság.
1: Az első?
0: Bizony. A úszás, műugrás, vízilabda is szerepelt a programban.
1: És 1926-ban még nem volt olyan úszódressz, úszó szemüveg meg technológia, mint ma.
0: Pont ettől érdekes összehasonlítani a régi sportot, amelyben most viszont Zenobia kapaszkodj. 1932. augusztus 18-án a svájci fizikus és felfedező Auguste Piccard kutató léggömbjével közel 17 kilométeres magasságba emelkedett.
1: Léggömbbel?
0: Bizony, Piccard különleges zárt kabint használt a stratoszféra kutatására.
1: Én egy kilátó tetején már megkérdezem, hogy mikor megyünk vissza.
0: Akkor ezt a kirándulást kihagyjuk, de gondoljunk bele, 1932-ben emberek már a stratoszféra körülményeit kutatták. És most jöjjön egy magyar zenei pillanat, amelyből legenda lett. 1983. augusztus 18-án mutatták be a Városligetben az István a király rockoperát.
1: Na, ehhez már tényleg elég néhány hang.
0: Szörényi Levente és Bródi János műve hatalmas kulturális jelenséggé vált. Az eredeti előadásban többek között Vikidár Gyula alakította Koppányt, István szerepéhez pedig Belsőci László is.
1: Ismerjük a dalokat.
0: Ez talán mindent elmond arról, milyen mélyen beépült a magyar könnyű zenei kultúrába.
1: Andrea, ma világnapunk van.
0: Van egy nem hivatalos nemzetközi kezdeményezés. Augusztus 18-a a Soha ne add fel világnap. Nem ENSZ világnap, ezt fontos hozzátenni, inkább egy nemzetközi motivációs kezdeményezésünkhöz. Nem azt jelenti, hogy mindenáron ragaszkodnunk kell valamihez, ami már nem jó nekünk, inkább azt, ha van valami, ami valóban fontos, egy kudarc után még nem biztos, hogy vége. Néha pihenünk, másik utat keresünk, segítséget kérünk, aztán megpróbáljuk újra. Most pedig akkor jöhet a panda időgépe. 1805.
1: Ivánkovácsi csata.
0: 1868.
1: A Belgrádi Nemzeti Színház alapköve.
0: 1926.
1: Budapesten az első úszó Európa-bajnokság.
0: És 1932.
1: Piccard irány a magasba.
0: 1983.
1: István király.
0: Augusztus 18.
1: Ne add fel.
0: És kedreggel.
1: A kávét se add fel.
0: Micsoda utazás volt ez. Egyetlen dátumban egy csata Szerbiában, egy színház történetének kezdete Belgrádban, egy sporttörténeti esemény Budapesten, egy ember majdnem 17 kilométer.
1: És ettől szeretem ezt a rovatot, mert egy egyszerű dátum mögött néha hihetetlenül sok történet rejtőzik.
0: Pontosan, mert ami nekünk ma csak egy kend, egyszer majd ugyanúgy történelem lesz. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, Andrea.
1: És Zenobia folytatja az augusztus 18-ai Tisza hangját.
0: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek...

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Nyitjuk a Panda Kuckót, ahol ma is a Profivet állatorvosi ambulancia segítségével vigyázzunk egy kicsit jobban négylábú társainkra. Zenobia, képzeld el, kirándulás után találsz egy kullancsot, kiszeded, másnap semmi baj.
5: Valószínűleg azt mondanám, kullancs nincs, ügy lezárva.
4: Na, éppen ezért beszélünk róla ma, mert a kullancs eltávolítása után még érdemes figyelni. A kullancs önmagában nem azt jelenti, hogy fertőzés történt, nem minden kullancs fertőzött, és egy fertőzött kullancs csípése sem jelenti automatikusan azt, hogy betegséget adott át. Ha azonban kórokozó kerül a szervezetbe, annak általában időre van szüksége.
5: Vagyis nem úgy működik, hogy kullancs megcsíp, és másnap már biztosan beteg vagyok?
4: Nem, van egy úgynevezett lappangási idő, a kórokozó már bekerülhetett a szervezetbe, de még nincs észrevehető tünet. Ezért fordulhat elő, hogy a csípés helyen már rég nem foglalkoztatott bennünket, amikor megjelenik az első panasz.
5: És akkor mi az a sokat emlegetett 10-14 nap?
4: Nem egy általános kullancs szabály, például a kullancs által terjesztett agyvelő gyulladásnál a tünetek jellemzően körülbelül 7-14 nap után kezdődnek, bár ennél rövidebb és hosszabb lappangási idő is előfordulhat. A lánykornál más a hely. Az úgynevezett csípést követően 3 és a 30. napban jelenhet meg.
5: Tehát nem a naptárt kell nézni, úgyhogy eltelt 14 nap, most már biztosan minden rendben.
4: Pontosan a tüneteket kell figyelni, van még egy fontos különbség, közvetlenül a kullancsípés után kialakulhat egy kisebb helyi pirosság vagy irritáció, ez önmagában nem ugyanaz, mint a lánykornál.

0: korra jellemző bőrtünet, és általában napokkal később jelenik meg, és fokozatosan terjed.
1: És mindig olyan szép céltábla alakú.
0: Nem, ez is gyakori tévhit lehet céltáblaszerű, de nem mindig az. Ezért gyanús növekvő bőrpír vagy rosszul lét esetén nem az internetes képek alapján kell diagnózist felállítani, hanem orvoshoz fordulni.
1: De hát ez a panda kuckó, mi van a kutyáinkkal?
0: Nálunk ugyanezért fontos a kullancs elleni rendszeres védelem és a megfigyelés. A kullancsok többféle kórokozót terjeszthetnek, és az egyes betegségek tünetei, illetve lappangási ideje eltérhet. Ha kullancs eltávolítása után a kutya szokatlanul vágyat, nem akar enni, lázasnak tűnik, sántít, gyengébb, vagy például szokatlanul sötét a vizelete, ne várjunk arra, hogy majd elmúlik, keressük fel az állatorvost.
1: És még egy örök kérdés, hogy hogyan vegyük ki? Olaj, krém, alkohol?
0: Ne kísérletezzünk vele, a kullancsot megfelelő csipesszel vagy kullancseltávolító eszközzel

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megtehet.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Jöjjön a reggel egyik legveszélyesebb része. És hogy miért veszélyes? Mert ha jót mondunk, egész nap erre hivatkoznak, ha rosszan, akkor meg ránk.

0: Akkor gyorsan tisztázzuk. Játékosan nézzük ma a csillagokat, és lássuk kinek mit hoznak ezen az augusztusi keddi napon. Kosma, valaki azt mondja önnek, ezt nem lehet ilyen gyorsan megcsinálni, na ennél nagyobb motivációt ne is adjanak egy kosnak. Munkahelyen lendületes napja lehet, de délután már vegyen vissza a tempóból, szerelemben pedig ne akarja mindig ön kimondani az utolsó szót. És a pandának is van egy tippje néha a győzelemhez, az kell, ha nem kezdjük el a csatát.
1: Bika, ma valami szépre vágyik, új ruha, finom vacsora, egy kis változtatás otthon. A pénztárcája viszont halkan megkérdezheti, biztosan szükségünk van erre? Mielőtt vásárol, aludjon rá egyet. Érzelmekben viszont ne spóroljon, valakinek nagyon jól eshet ma egy ölelés. És mi a panda tipje? Szereteten nem kell akciós címkét.
0: Benni, írja le!
1: Rák, ma egy régi emlék váratlanul bekopoghat, egy dal, egy fénykép, egy illat, vagy valaki neve. Ne akarja rögtön elhessegetni, néha jó egy pillanatra visszanézni, csak ne költözzünk vissza a múltba. Estére pedig keresse annak a tárgya, emlékezni szabad, visszafelé élni nem érdemes.
0: Oroszlán, ma reflektorfény nélkül is észreveszik, valaki kikérheti a véleményét, vagy számíthat a segítségére, és most azzal teheti a legnagyobb benyomást, ha nem magáról beszél, hanem meghallgatja a másikat.
1: Egy oroszlán csendben.
0: Mondtam, hogy érdekes nap lesz. A pandának pedig az a tippje, hogy ma...
1: ...universumot. Álljon meg egy pillanatra, nem minden apróság sürgős. És mi a panda tipje? Ma hagyjon valamit egyszerűen elég jónak.
0: És mérleg, dönteni kell.
1: Szegény.
0: Még nem mondtam el, miből.
1: Mindegy, mérleg, dönteni kell.
0: Lehet munkaprogram, vagy akár egy vásárlás, ma ne kérdezze meg az ötödik embert is, mit tenne a helyében, ön már valószínűleg az első pillanatban tudta a választ. A pandának pedig a tipje, a döntés néha attól lesz jó, hogy végre meghoztuk.
1: Skorpió, ma valaki megpróbálhat titokzatos lenni ön előtt, sok sikert neki. Gyorsan észreveszi, ha valami nincs teljesen kimondva, de ne akarjon mindenáron a dolgok mélyére ásni. Szerelemben viszont erős lehet a vonzalom. Egy pillantás ma többet mondhat egy hosszú üzenetnél. És mi a panda tipje?
0: És figyeljen egy spontán ötletből, hamarosan valódi program lehet. A pandának az a tipje, ma hagyjon egy kis helyet a naptárban annak is, amit még nem tervezett el.
1: Bak, ma előkerülhet egy pénzügyi vagy hivatalos ügy, amit legszívesebben még egy hétig kerülgetne.
0: De
1: ha ma nekiven azonnal új feladatot, a panda tipje, ha mindennel végzett a pihenés, nem lustaság, az is program.
0: Vízöntő, ma jön egy ötlet, kicsit szokatlan, mások először néznek, ön elmagyarázza, ők még mindig néznek, ne dobja el, munka vagy hobbi terén éppen egy rendhagyó megoldás viheti előre. A pandának a mai tipje attól, hogy valamit még senki nem csinált így, nem biztos, hogy rossz ötlet.
1: Halak, ma szüksége lehet egy kis saját térre, nem azért, mert bárkivel baja van, egyszerűen sok lehet a zaj. Ha teheti, este kapcsolja ki egy időre a telefont, tegyen be egy zenét, sétáljon, vagy csak üljön le valahová csendben, és egy megérzést ma érdemes komolyan venni. A panda tip, néha a legfontosabb beszélgetés az, amit saját magunkkal folytatunk.
0: Na, ma kiválasztunk akkor egy csillagjegyet.
1: Tényleg?
0: A panda mai szerencse jegye legyen a nyilas. Ma a spontaneitás, a mozgás és
1: egy... Ja le, rák, ne ragadjon a múltban, oroszlán, ma halogasson.
0: Szűz, nem kell minden tökéletesre, ő mérleg döntsön, skorpió, hagyjon meg egy kis titkot, nyilas kalandra fel, bak pihenni és ér, vízöntő, őrizze meg a furcsa ötletét, halak pedig keressen egy kis csendet.
1: És ha semmi nem úgy történik, ahogy mondtuk,
0: akkor holnap újra megkérdezzük, játékosan kezeljék a jó dolgokat, viszont nyugodtan vigyék magukkal, ez volt a horoszkóp pandás módra, és már is érkezünk a mosolycsomaggal, benne a kabaréval.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Reklám. Куча здравля

0: Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 0-65.
4: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben.
5: Ez volt a reklám.
6: 103.5. Feels
7: good. Makes me feel good.
8: It's my station. Panda Rádió.
9: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára kigyen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
10: Jó napot, Lino!
11: Először is mutatkozzon be.
10: Bényi Gábor, híradó, Budapest, de ezt majd csak a végén, jó?
11: Jó, tehát Bényi Gábor riporter, tudósító.
10: Igen, akkor forog?
11: Nem vagyok grill csirke, jó? Egy...
10: Úgy értem, hogy a kamera megy már?
11: Mit megy? Szalad? Szalad. Azért nincs itt. Elszalad, jó?
10: Jó, tehát itt állunk dr. Szögi András pszichiáter rendelő szobájában. Többen járnak-e önhöz azóta, hogy egyre drágább minden?
11: Igen, kölcsön kérni, igen.
10: És kezelésre?
11: Egy hónapja, ön az első. Na, akkor kezdjük is, jó?
10: De már elkezdtük, nem? Jó, akkor vesszük újra.
11: Nem, Gábor, kérem, üljön le, ez itt egy kényelmes fotel.
10: Kedves nézőink, itt állunk egy kényelmes fotel előtt, amely ma reggel még egy tragédia színhelye volt.
11: Igen, mert beleült az anyósom. Igen, igen. Na, Gábor, kérem, tegye le a mikrofont.
10: Ez egy hotdog innen lentről.
11: Tudom, csak nem akartam összezavarni. Nagyon komoly bajokat látok.
10: Ja, kifolytam most. Jó, ezt ismételjük meg, és a kamerába mondja, legyen szíves.
11: Gábor, itt nincs kamera, ez egy rendelő. Inkább meséljen arról, mit mond legelőször, amikor fel kell.
10: Azt, hogy jó reggelt, köszöntöm a nézőket, felkelés tört ki a hálószobában.
11: Mit szól ez a felesége?
10: Hát, hogy rakjak fel alapozót, mert ő a sminkes.
11: Mást kérdezek. Képzeljük el, hogy elmegy a családjával.

0: nyaralni.
1: Jó, hát először vágóképeket készítünk a helyszínről, majd megmutatjuk a tengerpartot, ahol kis hián vízbe fulladt a 43 éves nő.
0: De nem fulladt vízbe.
1: Ez az a szálloda, amelynek ablakából kizuhant a 43 éves nő.
0: Ne, nem halt meg senki.
1: Szerencsére nem halt meg, mert ez egy pinceablak volt, és...
0: Nincs 43 éves nő, nincs pinceablak, nincs fulladás.
1: Halálos gázolás történt.
0: Dögölj meg!
1: A szálloda ablaka alatt egy kék terepjáró felhajtott a járdára.
0: Gábor, hagyja abba, kérem.
1: Leáll.
0: Emberi kapcsolata.
1: Ön végletesek.
0: Végletesek?
1: Igen, a mikrofon két végén állunk. Akad olyan ismerős, akiről azt se tudom, hogy hogy néz ki.
0: Az meg hogy lehet?
1: Folyton ki kell takarnunk az arcát, meg a hangját is el kell torzítanunk, hogy borzasztó.
0: Jó. Mi jut eszébe a szexuális életéről?
1: A villáminterjúk. A végén meg mindig azt mondom, hogy ennyi, leállunk.
0: És a neje nem beszél erről?
1: Kérdeztem, de adásunkig nem érkezett válasz, stúdió.
0: Megpróbálom elterelni a figyelmét. Nézze meg ezt a képet rajta a rántott hússal, krumplival, a pohár finom borral.
1: Évente átlagosan több ezren halnak meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. A híradót Bényi Gábor tudósította.
0: A Szaturnusz bolygó fotója sem nyugtatja le?
1: Itt találták meg annak a lezuhant tenger alattjárónak a maradványait, amiről a pilóta azt hitte, hogy űrhajó.
0: Na akkor itt ez a kis cicás kép.
1: Teljes kiőrlésű kis cicák születtek a karancslapújtői állatkertben. Szatyor Gyöngyi gondozó azt mondja, eddig még sosem született 8 kis cica, mindig 9-10 darab jött a világra.
0: Gábor, ha erről a mesztelenül napozó fiatal nőről sem jut eszébe más, akkor...
1: Megnyitottak a strandok. Több helyen igen drága a belépő. Kurkász József, a Szabastrandolásért Egyesület vezetője szerint...
0: Megőrülök.
1: Évente átlagosan 20 elmeorvos őrül meg a saját betegeitől.
0: Magától öngyilkos leszek.
1: Öngyilkos lett egy pszichiáter.
0: Elég nyitom.
1: Nem baj, az vágóképnek jó lesz, tessék.
0: Megölöm.
1: Folytogatta, majd gumikalapáccsal többször fülön szúrta páciensét az a pszichiáter, aki maga is kezelés
0: hagyja
1: alatt
0: már,
1: állt.
0: Abba, hát miért csinálja ezt? Hát nem akar meggyógyulni?
1: Nem, mert én tényleg azért jöttem, hogy interjút készítsek önnel, de hát nincs olyan állapotban.
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar, a Panda Rádió hullámhosszán. Ma az utakon kezdünk, ahol van egy biztató tendencia is a komoly számok mögött. Utána megnézzük, mi történik a vajdasági földeken, hozunk magyarországi és külföldi hírt, sportot, és már augusztus 20-ára is előre radarozunk. Panda Radar, ami igazán számít. Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét veszítette, 342-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 8-an sérültek meg. Van ugyanakkor biztató hír is, a rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét a balesetek kialakulásában és nem megfelelő sebesség. A javuló statisztika jó hír, a cél azonban az, hogy mindenki épségben hazaérjen. Kicsit fellélegezhetünk a nagy meleg után. Vajdaságban felhősebb és valamivel hűvösebb idő következik. A nappali maximumok jellemzően 28 és 32 fok között alakulhatnak, és helyenként csapadékra is számíthatunk, vagyis a 40 fok körüli forróság után a 30 fok most már szinte felüdülésnek tűnhet. A rendkívül meleg és száraz nyár a szőlő fejlődését is felgyorsította, ezért Északbácskában a megszokottnál korábban kezdődik a szüret. A térség gazdálkodóinak ugyanakkor az aszály továbbra is komoly problémát jelent. A szőlőnél a cukortartalom, a savak és az aroma megfelelő egyensúlya határozza meg az optimális szüreti időpontot, vagyis itt nem egyszerűen a naptár dönt. Nem csak az emberek és a növények szenvednek a hosszantartó melegtől, a vajdasági állattartók tapasztalatai szerint a nagy melegben az állatok kevesebbet esznek, több vizet igényelnek, és különösen fontos számukra az árnyékos, jól szellőző hely. Ez is mutatja, hogy a szélsőséges nyár hatása jóval tovább ír annál, mint amit a hőmérőn látunk. Budapesten az idei nyár 2 rendkívüli intenzív hőhullámot is hozott. Egy friss elemzés szerint mindkettő erősebb volt a fővárosban korábban tapasztalt hasonló időszakoknál. A forróság nem csak a nappalokat, hanem az éjszakákat is megnehezíti, hiszen a sűrűn beépített városi területek lassabban hűlnek vissza. Indiában már megjelentek az idei délnyugati monszun visszavonulásának első jelei. Az ország egyes részein ugyanakkor az idén összesített csapadék mennyisége továbbra is elmarad a sok éves átlagtól. Érdekes kontraszt, miközben nálunk az aszály miatt várják az esőt, a világ más részein egy egész év mezőgazdasága függ a monszun érkezésétől és távozásától. A hét közepén sem maradunk, és új kenyér ünnepséget tartanak. Horgoson 18 órától a Havas Boldogasszony római katolikus templomnál és a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és kenyér.

0: megszentelést. És még egy kicsit enyőrébb is nézünk, a nyári programoknak még nincs vége. Augusztus 27-e és 30-a között tartják a doroszlói Szentkúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúját, amelyet háromnapos lelki előkészület előz meg. Erről a Pandaradarban a jövő héten részletesebben is beszélünk majd. Augusztus 18-án 1868-ban Pierre Janssen, francia csillagász, egy napfogyatkozás vizsgálata közben olyan spektrumvonalat figyelt meg, amely később egy addig ismeretlen elemhez vezetett. Az elem neve hélium lett, a görög hélios, vagyis napszóból, és ami igazán érdekes, a héliumot előbb fedeztük fel, annosból érkezik. Bár továbbra is sok baleset történik, a rendőrségi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak Szerbia útjain. Ez azt jelenti, hogy a felelősebb közlekedésnek igenis lehet látható eredménye. Egy bekapcsolt biztonsági öv, egy elengedett előzés vagy néhány kilométerrel kisebb sebesség valóban számíthat. A hőség az autóban hagyott tárgyaknak sem tesz jót. Telefont, powerbankot, aeroszolos palackot és más hőérzékeny eszközt ne hagyjunk hosszabb időre a tűző napon álló autóban, mert az utastér hőmérséklete rövid idő alatt jóval a külső hőmérséklet fölé emelkedhet. Mit mondott a szőlő, amikor megtudta, hogy idén korábban kezdődik a szüret? Na ezt jól kiforralták! Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.
1: Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: Most pedig jöjjön néhány perc, amikor egy kicsit halkabbra vesszük a reggelt.
2: Tiszai pillanatok?
0: Igen, de ma nem azt nézzük, mi van a Tisza felszínén, hanem azt, mi lehet alatta.
2: Hal.
0: Biztosan.
2: Elsüllyedt csónak.
0: Az is előfordulhat. De a régi történetek szerint valami más is rejtőzhet a vizek mélyén, mégpedig harangok. Az Alföld és a Tisza vidékének mondavilágában újra és újra felbukkan egy különös történettípus, elsüllyedt falvakról, elpusztult templomokról, és olyan harangokról meséltek, melyek valamikor a víz mélyére kerültek.
2: És ott maradtak?
0: A legenda szerint igen, sőt egyes történetek azt mondják csendes éjszakákon, amikor nem fúj a szél, és a víz szinte mozdulatlan, néha még hallani is lehet őket.
2: Na jó, én ezt inkább nappal hallgatnám.
0: A történeteknek több változatuk van. Van, ahol az árvíz vitt el a templomot, máshol háborús időkben próbálták elrejteni a harangot az ellenség elől, és olyan monda is akad, amely szerint menekülés közben egy szekéren vitték, amikor a szekér a haranggal együtt elsüllyedt.
2: És természetesen senki nem találta meg.
0: Hiszen akkor nem lenne belőle legenda.
2: De miért volt ennyi elsüllyedt helyről szóló történet?
0: Ehhez már a valóság adhatott alapot, a régi Tisza elegánsan más volt, mint amilyennek ma ismerjük. A 19. századi szabályozás előtt hatalmas területeket járt be, áradások, mocsaras területek, változó folyómedrek, levágódó kanyarulatok jellemezték a tájat, az emberek pedig látták, hogy amit egyik nemzedék még szárazföldként ismert, az később akár víz alá kerülhetett.
2: Vagyis volt valóság, és arra ráépült a képzelet.
0: Pontosan, és ebből születnek a legjobb legendák. Régen a folyó egyszerre jelentett életet és veszélyt, halat adott, vizet, termékeny földet, közlekedési lehetőséget, de amikor megáradt, elvitt házat, termést, hidat, akár egész településeket is veszélyeztetett, így nem csoda, hogy a folyó körül rengeteg történet született.
2: Mert amit az ember nem tudott megmagyarázni,
0: azt történetté formáltan.
2: Na jó, most jön a kérdés. Ha este kiülök a Tiszához, hallhatok harangot a víz alól?
0: Erre én nem mernék vérget venni, de van valami érdekes, a víz nagyon jól vezet

0: A hangot és egyes csendes folyóparton távoli hangok egészen különösen terjednek, egy messzi templom harangja, egy hajó fémes zaja, vagy akár a túlpartról érkező hang a víz fölött egészen máshonnan érkezőnek tűnhet.
1: És valaki régen meghallotta.
0: És azt mondta, ez a víz alól jött, a történetet pedig este elmesélte valaki másnak, ő továbbadta, aztán a következő nemzedék is, és egyszer csak megszületett a legenda. De nézzük, elsüllyedt harangok történetei léteznek-e Zenóbia?
1: Igen.
0: Biztos van egy harang a Tisza alatt Magyar Kanizsánál?
1: Hát erre nincs bizonyítékunk.
0: A Tisza régen sokkal szabadabban járta az árteret?
1: Igen.
0: A víz mellett különösen terjedhetnek a távoli hangok?
1: Bizony.
0: Ha este harangot hallok a Tiszából?
1: Először megnézem, hány óra van.
0: És talán nem is az a fontos, hogy valóban pihene valahol egy régi harang a folyó mélyét, hanem az, hogy évszázadokon át az emberek úgy tekintettek a Tiszára, mint valamire, ami emlékszik, elvisz dolgokat, másokat partra tesz, átrajzolja a tájat, de a történetek szerint semmit nem felejt el igazán.
1: És ettől egy esti séta a Tisza mellett már egy kicsit más lesz.
0: Igen, legközelebb, amikor teljesen elcsendesedik a part, álljunk meg egy pillanatra, ne beszéljünk, csak hallgassuk a vizet, hát ha...
1: Andrea, te ezt most hallottad?
0: Én? Semmit. De jó, legenda éppen attól jó, hogy bennünk van egy icipici kérdőjel is. Ez volt a Tiszai pillanatok, történetek a folyóról, amely mellett élünk, és amelynek talán még mindig van néhány titka.
2: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik.

Jó reggelt kívánunk itt a Tisza hangján, és ahogyan megszokhatták, megnézzük, miről ír ma a magyar szó, a vajdasági magyarság napilapja. Kezdjük egy olyan hírrel, amely sokakat érinthet. Olcsóbb lett 16 alvadásgátló gyógyszer Szerbiában. Az érintett készítményekért mostantól kisebb önrészt kell fizetni a gyógyszertárakban, míg a korábban egyes esetekben 6000 dinár körüli összeget kellett hozzáfizetni, ez most legfeljebb 1700 dinár lehet. A lap szerint ez egyes betegek számára akár évi 10 000 dináros megtakarítást is jelenthet. A mezőgazdaságban viszont kevésbé jó hírekkel indul a nap. 30 dináros különbség alakult ki a napraforgó felvásárlási ára körül. A feldolgozók 40 dinárért kínálnak kilogrammonként, miközben a termelők 70 dináros árat tartanának reálisnak. A rendkívül alacsony előzetes felvásárlási ár miatt egyeztetésre hívták össze az érintetteket. És maradunk a földeken ezúttal Zentán, ahol a hőkupola és a hosszantartó szárazság komoly nyomot hagyott a termésen. A kukoricatáblák egy része szinte teljesen kiégett, a csövek kényszer érésben vannak, és a gazdák a szokásosnál lényegesen gyengébb termésre számítanak. A napraforgó aratása közben már megkezdődött. Újvidéken közlekedési változásról számol be a lap. Ismét autóban lehet közlekedni a rakparton, a korábbi forgalomkorlátozásokat feloldották, így ez a városba be- és kivezető útvonal ismét teljes hosszában használható. Sportosabb témát is találtunk a mai számban. Szirécs Jánossal a Történelemen át címmel rendeznek futást a szabadkai félmaratonhoz kapcsolódóan. A futók augusztus 30-án egy 10 és egy 21 kilométeres távon idézik fel a történelmet, a programhoz pedig gyermekfutókat is szerveznek. Ennyi fért bele a mai lapszemlénkbe, a részleteket természetesen megtalálják a magyar szó augusztus 18-ai keddi számában, mi pedig hamarosan folytatjuk a reggelt itt a Tisza hangjában.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Indul az Utazzunk Együtt, Zenóbia, ma visszamegyünk egy városba,

0: hol már jártunk. Akkor eltévedtünk? Hát nem tévedtünk el, csak rájöttünk, hogy egyetlen látogatás kevés volt. Tegnap megnéztük Sopron legismertebb arcát, ma viszont benézünk a kapuk mögé.
1: Na, ez már tetszik, Andrea.
0: Irány újra Sopron, de most felfedező üzemmódban. Mert ahol ma Sopron áll, ott már a római korban is jelentős település volt, a neve Scarbantia.
1: Tehát amikor Soproni belvárosban sétálunk,
0: bizonyos helyeken szó szerint római kori emlékek fölött járunk. A mai város részekben és régészeti emlékekben ma is felfedezhető az egykori nyomok.
1: Ez az, amit szeretek, amikor egy város alatt van még egy város.
0: És ha szeretnénk közelebb kerülni ehhez a világhoz, érdemes felkeresni a Fabricius házat. Maga az épület is több évszázad történetét őrzi, alatta is környezetében pedig római kori emlékek kerültek elő.
1: Vagyis Sopronban néha nem előre kell nézni,
0: hanem lefelé. És most jön a mai Sopron szabály, ne menjünk el automatikusan egy nyitott kapuaj mellett. Persze csak oda lépjünk be, ahová szabad, de a történelmi belváros házai mögött gyakran gyönyörű belső udvarok, árkádok és átjárók bújnak meg.
1: Tehát kívülről egy egyszerű ház, belépek és bent teljesen más.
0: Pontosan Sopron egyik varázsa éppen az, hogy sokszor a második pillantásra mutatja meg magát. Na most menjünk valahová, ahol neked biztosan tetszeni fog.
1: Cukrászda?
0: Majdnem, a Pék Múzeumba. Egy régi soproni pékházban megismerhetjük, hogyan dolgoztak egykor a pékek, milyen eszközöket használtak, és hogyan kapcsolódott össze a műhely és a család otthona.
1: És friss kiflit is kapok?
0: Te minden kulturális programot étkezési lehetőségként értelmezel?
1: Így maradnak meg az emlékek.
0: Soprontól nem messze van egy egészen különleges hely, a Fertőrákosi kőfejtő és a Barlang Színház.
1: Barlang Színház?
0: Igen, a több évszázados kőfejtés hatalmas, különleges belső tereket hagyott maga után. A Fertőrákosi mészkövet hosszú időn át bányázták és számos környékbeli épülethez használták, ma pedig a monumentális kőcsarnokban kulturális programokat és előadásokat is rendeznek.
1: Tehát bemegyek egy régi kőfejtőbe, és színház van benne.
0: Pontosan, és már maga a tér is olyan, mintha egy másik világba érkeznénk. Innen pedig már nagyon közel van a Fertőtó, és itt érdemes nem rohanni, leülni, nézni a nádast, figyelni a madarakat, a Fertő vidéke különleges kultúrtáj, amelynek magyar és osztrák oldala együtt szerepel az UNESCO világörökségi listáján.
1: Vagyis egyetlen nap alatt római város, középkori házak, régi pékség, kőfejtő, színház és tópart.
0: Most érted, miért jöttünk vissza Sopronban?
1: Kezdem érteni. Andrea, én kulturálisan megteltem.
0: Akkor jöhet egy soproni kávézó, ezt szerettem volna tőled kérdezni.
1: Végre!
0: És én is azt mondtam, most ne keressük a leggyorsabb helyet, keressünk egy hangulatos teraszt, vagy kis belvárosi kávézót, rendeljünk valamit, és egyszerűen nézzük az embereket. Múzeumaiból lehet megismerni, hanem abból is, hogyan él. Hogyha azt mondom te neked, Zenóbia, hogy Scarbatia,
1: római Sopron,
0: Fabricius ház,
1: a történelem több rétegben,
0: Pék Múzeum,
1: oda elsőnek,
0: Fertőrákosi kőfejtő,
1: kötelező,
0: Fertőtó,
1: leülünk és nem sietünk,
0: kávé,
1: ezt miért hagytad utoljára?
0: Motivációnak. Sopron pedig éppen azért érdemel második látogatást, mert az elsőn általában megnézzük azt, amit kell, a másodikon kezdjük felfedezni azt, amit szeretnénk.
1: Egy udvart, egy régi kaput, egy apró részletet egy házon.
0: Egy római követ, egy kávézót, vagy egy helyet, amely nem is szerepelt az eredeti tervben. Mert néha a legjobb utazás akkor kezdődik, amikor már kipipáltuk a kötelező látnivalókat. Mai úti célunk ismét Sopron volt, ezúttal kevésbé ismert arcával. Ez volt az Utazzunk Együtt.
2: Kilenc óra van.
3: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: A mai divatpercekben bűntény nem történt, de van egy több száz éves rejtélyünk.
4: Gyanúsított.
3: Van, kicsi, gyerek, általában több társával dolgozik.
4: A gomb.
3: Pontosan, és a mai kérdés, miért van hagyományosan az egyik oldalon a férfiink, a másikon pedig a női blúz gombolással. A mai divatrejtély megfejtésében velünk tart... Mics indul a divatnyomozó.
4: Kezdjük az elején. Tényleg különbözik?
3: A hagyományos szabásnál igen, ha viselőként nézzük, a férfi ingeken jellemzően jobb oldalon vannak a gombok, a női blúzokon pedig bal oldalon. Persze a mai divatban már rengeteg kivétel létezik.
4: És most jön az a rész, hogy miért?
3: Na itt kezdődik a nyomozás, mert erre nincs egyetlen minden

0: kétséget kizáró magyarázat. Az egyik legismertebb elmélet a régi előkelő nőkhöz vezet. A gazdagabb nők bonyolult ruháit gyakran szolgálók segítették feladni és begombolni. Ha az öltöztető szemben állt a ruhát viselő nővel, az ellenkező oldali gombolás megkönnyítette számára a munkát.
1: Vagyis nem annak tervezték a kényelmesre, aki hordta, hanem annak, aki öltöztette.
0: Az egyik elmélet szerint igen, de hangsúlyozzuk, ez népszerű történeti magyarázat, nem olyan tény, amelyről fennmaradt egy papír, hogy mától minden női blúzt így kell gombolni. A másik irány a férfiaknál. Erre is több magyarázat létezik, az egyik a jobbkezességhez és a fegyverviseléshez kapcsolja. A legtöbb ember jobbkezes volt, a kardot pedig úgy kellett elhelyezni és használni, hogy a ruházat lehetőleg ne akadályozza a mozdulatot.
1: Tehát még az ingomba is beleszólt a kard.
0: A divat történetében néha egészen meglepő dolgok találkoznak. Más magyarázatok szerint egyszerűen a jobbkezes férfi.
1: Tehát eddig van szolgáló, kard, ló.
0: És még mindig nincs végleges tettesünk. Van azonban még valami, amit ma már nehéz elképzelni. A gomb sokáig nem egyszerű filléres ruhakellék volt. A díszes gombok készülhettek fémből, csontból, gyöngyházból és más értékes anyagból. Egyes korszakokban annyira fontos díszítőelemek voltak, hogy az öltözék rangját és viselőjének vagyonát is jelezhették. Ma meg elveszítjük, aztán van a ruha belsejében egy pici zacskóban egy tartalék.
1: Amit biztonságos helyre teszek,
0: és soha többé nem találok.
1: Pontosan. Na jó, ma már nem öltöztet szolgáló, nem hordunk kardot, oldalnyeregben sem járunk munkába, akkor miért gombolódik még mindig fordítva?
0: És talán éppen ez a legérdekesebb, mert a divat tele van olyan szokásokkal, amelyek túlélték az eredeti funkciójukat. Generációkon keresztül így készítették, megszoktuk, a gyártók követték, és egy idő után maga a hagyomány lett azok. A női és a férfi gombolás hagyományosan eltér, Zenóbia.
1: Igen.
0: Biztosan tudjuk, hogy miért?
1: Nincs egyetlen bizonyított magyarázat sem.
0: Öltöztetőnők.
1: Lehetséges magyarázat.
0: Kard.
1: Szintén felmerül.
0: Lovaglás.
1: Az is az elméletek között van.
0: Eltűnt öt tartalékgomb.
1: Az viszont 100%-osan megtörténik.
0: És ettől izgalmas a divat, egy egyszerű ingre ránézünk, és azt hiszük, hogy egy ruhadarab, pedig lehet rajta egy apró részlet, amely mögött évszázadok szokásai rejtőznek.
1: Vagyis holnap reggel, amikor begomboljuk az inget,
0: nézzük meg, melyik oldalon vannak a gombok, és gondoljunk arra. Lehet, hogy egy több száz éves divat szokást viselünk anélkül, hogy valaha elgondolkodtunk volna rajta.
1: Na, ezt szeretem. Ma tényleg nyomoztunk.
0: És lezárjuk a mai divataktákat a divatpercekben, mai különleges kiadását a Ria Textil támogatásával hallhatták, mert a jó stílus néha nem azzal kezdődik, hogy mit veszünk fel, hanem azzal, hogy felfedezzük a történet mögöttes részét is.
2: A divatpercek rovatámogatója a magyar kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: awesome.
1: Honda Rádió. 103.5.
2: Hit music.
1: Honda Rádió.
3: Jöjjenek a biztosítási percek, amelyekben ma a DDOR biztosító támogatásával egy olyan helyzet.

0: Tehát veszünk elő, amely remélhetőleg soha nem történik meg velünk. Zenobi este leparkolsz egy szép nagy fa alatt.
1: Nyáron tökéletes, reggel nem lesz forró az autó.
0: Éjszaka jön egy hatalmas zivatal, reggel kinézel az ablakon, és a fa rajta fekszik az autón.
1: Akkor én először visszafekszem.
0: Attól még ott marad.
1: De legalább 5 percig még nincs problémám.
0: És itt jön az első nagy tévhír. Van kötelező gépjármű felelősségbiztosításunk, tehát biztosítva van az autónk.
1: Logikusnak hangzik.
0: Csak hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás alapvetően a másoknak okozott károkért fennálló felelősségünket fedezi, nem pedig automatikusan a saját autónk viharkárát. Ha azt szeretnénk, hogy a saját autónk bizonyos elemi károkra is biztosítva legyen, ehhez megfelelő kaszkó vagy más kiegészítő fedezet szükséges.
1: Tehát a mondat, hogy van biztosítás az autón, önmagában még kevés?
0: Pontosan, mindig azt kell megnézni, milyen biztosításunk van, és pontosan mire terjed ki.
1: Na várj, ha nem az én fám dőlt rá, hanem a szomszédé, akkor fizessen a szomszéd?
0: Nem feltétlenül ilyen egyszerű. Ha egy egészséges fa egy rendkívül erős vihar miatt dől ki, az egészen más felelősségi helyzet lehet, mint amikor egy láthatóan korhat, veszélyes fát a tulajdonosa hosszú ideje nem gondozott.
1: Tehát azt is vizsgálhatják, hogy miért dőlt ki?
0: Igen, a konkrét felelősség mindig a körülményektől függ, ezért ne kezeljük azzal, hogy átmegyünk a szomszédhoz, jó reggelt, fizeted a motorháztetőmet?
1: Pedig már készítettem a beszédet.
0: Ha megtörténik a baj és nincs közvetlen vészhelyzet, először dokumentáljunk, készítsünk több fényképet az autóról, a fáról vagy az ágról, a környezetről, a sérülésekről.
1: Tehát ne az legyen az első, hogy gyorsan szedjük le.
0: Ha nincs veszély előtte, dokumentáljuk a helyzetet, ha viszont leszakadt elektromos vezeték, instabil fa vagy más veszély van a közelben, természetesen ne menjünk oda csak azért, hogy jobb fényképet készítsünk, a biztonság az első. És ha már itt tartunk, az autót nem csak egy kidőlő fa veszélyeztethet, tényári viharban jöhet leszakadó ág, jégeső, erős szél által felkapott tárgy, vagy akár hirtelen kialakuló előöntési is.
1: És ezek mind automatikusan benne vannak a kaszkóban?
0: Ezt sem szabad automatikusan feltételezni. A biztosítási csomagok fedeznek limiteket, önrészt és kizárások sors eltérhetnek, mindegyik különbözhet, ezért még a káresemény előtt érdemes megkérdezni, az én szerződésem milyen elemi károkra nyújt fedezetet.
1: A jégeső különös eset, a jégesőtől én mindig félek.
0: Nem véletlenül, egy komolyabb jégeső rövid idő alatt rengeteg apró horpadást okozhat a karosszérián, és az üvegfelületek is megsérülhetnek. Ezért, ha vihar közeledik és biztos autómra, a kötelező biztosításom automatikusan fizet?
1: Nem.
0: Megfelelő kaszkó fedezhet viharkárt?
1: A szerződés feltételeitől függően igen.
0: Kár után fényképezünk?
1: Igen.
0: Leszakadt villanyvezeték mellett közelről fotózunk?
1: Semmiképpen.
0: Jégeső jön beállunk a legnagyobb fa alá? Na, Zenobia?
1: Tanulok!
0: És talán ez a mai biztosítási percek legfontosabb mondata, ne akkor derítsük ki, mire biztosítottuk az autónkat, amikor már rajta fekszik egy fa. Érdemes előre átnézni, milyen elemi károkra terjed ki a szerződésünk, van-e önrész, milyen limitek vannak, és káresemény esetén pontosan mi a teendőnk.
1: Mert az időjárást nem tudjuk irányítani.
0: De arra fel tudunk készülni, hogy mit teszünk, ha baj történik. A DDR biztosító szakembereinél érdemes tájékozódni a gépjármű biztosítási lehetőségekről, és arról, milyen fedezet illik a saját autónkhoz és igényeinkhez. A DDR egy váratlan vihar után legalább azt tudjuk, mi legyen a következő lépés, a pontos fedezetek, kizárásokat, limiteket és kárrendezési feltételeket minden esetben az adott biztosítási szerződés határozza meg.
1: Én pedig ma hol parkolok?
0: Valahol, ahol nincs fölötted fa.
1: És jégeső?
0: Garázs?
1: Na, végre eljutottunk a megoldásig.
0: Ez volt a biztosítási percek DDR biztosító támogatásával.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. 62-180-44-46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka. Vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

Egy nagyon fontos információval érkeztünk hallgatóink számára, tehát mindenki figyeljen, mivel hogy holnap egész Magyarkanizsa községben, kivéve Orom településen nem lesz áram, tervezett karbantartási munkálatok miatt fog szünetelni az áramszolgáltatás 9 és 13 óra között. Tehát még egyszer, holnap 9 és 13 óra között egész Magyarkanizsa községben, kivéve Orom település,

0: Igen, Panda Rádió.
1: Stúdió vendégünk itt a Panda Rádióban, Lőrén Sándor, a Fantasztikó Wellness Center tulajdonosa. Üdvözlöm Önt itt nálunk.
2: Jó reggelt, vagy jó napot mindenkinek.
1: A mai napon menjünk egy kicsit tovább a wellness világánál. Egyre többet hallunk egy érdekes fogalomról, ugye a biológiai életkorról és a helyes táplálkozásról, és ez lesz a mai témák. Mit jelent ez valójában, és miben különbözik attól a kortól, ami a személyi igazolványunkban szerepel? Előfordulhat-e az például, hogy jóval fiatalabb emberéhez hasonlít, vagy éppen fordítva egy sokkal idősebbhez?
2: Határozottan előfordulhat, és elő is fordul. És ugye az étkezés témájával kezdtünk. Abszolút előfordul.
1: És mitől függ leginkább a biológiai életkorunk, mekkora szerepe van benne a genetikának, és mekkora az életmódunknak, hogy mit eszünk, mit étkezünk, illetve mit fogyasztunk el?
2: Hát a genetikának annyi szerepe van, hogy kapunk egy csomagot, de azt az epigenetikával mi, mint lehetőség, fölülírhatunk bármit, úgyhogy alapilag a genetikai csomag, amit kapunk, azt azért kapjuk, hogy van vele dolgunk. De nem azért kapjuk, hogy arra hivatkozzunk, hogy mi az életben.
1: Szervezetünket a stressz, az alváshiány, a mozgásszegény életmód, ezt így tudjuk, de a helytelen táplálkozás azt hogyan játszik

0: ebben szerepet?
1: Hát elsősorban a szokásrendszerünk a legnagyobb kerékkötő az egészségünkre. Nyilvánvaló, hogy vannak jó szokásaink is, de vannak rossz szokásaink.
0: Ha már itt említésre kerültek a szokások, akkor melyek azok a hétköznapi szokások, amelyekkel a legtöbbet tehetünk azért, hogy minél tovább jó formában maradjunk? Tehát valójában mit kellene, hogy étkezzünk?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert jelen pillanatban elég kicsi a választék, legalábbis amit a boltokban találunk, vagy ami hozzáférhető, de igazándiból iparilag feldolgozatlan dolgokat kellene fogyasztani elsősorban, és alapból szénhidrát csökkentett táplálkozás lenne a jó.
0: Tehát nagyon sok embernek a fejében szerintem hallgatóink közül és megfordul az, hogy értem én ezt, de valójában mit kellene tennem azért, hogy egészségesen tudjak étkezni? Mire figyeljek oda első lépésként?
1: Hát első lépésként figyelnem kell a saját testemet, hogy étkezés után úgymond a táplálék engem energizál, vagy pedig nem érzem a különbséget, vagy elnyom a táplálék olyan téren, hogy fáradtabb és álmosabb leszek étkezés után.
0: Hogyha valakinél ez lép fel, hogy étkezés után fáradtabb és álmosabb, akkor valószínű, hogy nem egészségesen táplálkozik?
1: Valószínű, hogy a magában a táplálék felszívódással van gond, és azzal a táplálékkal, vagy a mennyiségével, vagy pedig azzal a minőséggel, amit evett.
0: És ezen hogyan lehet változtatni? Hogyan tudjuk meg, hogy mit kellene enni ahhoz, hogy én mondjuk rá konkrétan evés utána az legyen, hogy lefeküdtem aludni?
1: Hát elsősorban figyelnem kellene jobban magamra, és azokból a szokás rendszerekből, amik már bennünket nem használnak, tudni kellene kilépni.
0: És valójában mennyire számít az, hogy mit, mikor és milyen mennyiségben eszünk? Tehát a mikor is számít, vagy pedig a mikor az egyáltalán nem lényeges tényező?
1: Hát a mikor az egy nagyon-nagyon fontos tényező, mivel hogy a nem evéssel is tudunk nagyon jót tenni a szervezetünknek. Nem véletlen, hogy böjtöket akár mi minden irányból hagyjuk, hogy hasznos és jó dolog. Ez nem véletlen van. Olyan, hogy például, ha 16 óra hosszát nem étkezünk, akkor 12 óra plusz után bekapcsolhat egy autofágia nevű dolog, ami különben Nobel-díjas, mert a szervezet úgymond önemésztésbe kezd, és takarítsa mind azokat a rossz dolgokat, ami bennünk van, és még cserébe ezért energiát is ad nekünk. Szóval az autofágia ideje alatt, amikor beindul az autofágia, nagy takarítás történik, és a hormonális egyensúlyra is nagy befolyással van.
0: Említésre került most az autofágia. Valójában mit takar ez így magában, hogyha most hallgatónk először hallott róla, mit kell róla tudnia?
1: Az autofágia magában azt jelenti, hogy éppen az időzítést változtassuk a szokásrendszerünkbe, rossz, hát hogyha nem eszünk, akkor szépen 12 óra plusz után hagyjuk a szervezetünket, hogy végezze a saját dolgát, az pedig azoktól az anyagoktól, méreganyagoktól, amivel már nem tud mit kezdeni, meg fölöslegesen bennünk van, azokat hagyjuk, hogy takarítódjanak ki.
0: Hol húzódik valójában az egészségtudatos étkezés és a túlzás határa?
1: Igazándiból az egész

0: felelősség tudatos, mint ahogy a kérdés is hangzik, hogy tudatos, inkább hát az egészség, és tudatosan az egészség irányába valahol ott van, hogy megválogatjuk, hogy mit eszünk, és hogy mikor eszünk.
1: És mi számít túlzásnak? Tehát mondjuk rá túlzásba esünk egy autofágiával, lehet-e túlzásba esni?
0: Minden területen odafigyeléssel kell, hogy legyünk, viszont autofágiával nem lehet túlzásba esni, de mindenféleképp azért óvatosság az.
1: Hajlamosak vagyunk nagyon sokszor így az egészséges életmódért és a rohanós hétköznapjainkon feláldozni az arra, hogy ne csak az egészséges étkezés, hanem egy kiegyensúlyozott élet is legyen, illetve mennyire segíti, támogatja meg a kiegyensúlyozott étkezést az alvás minősége.
0: Hát az alvás is nyilvánvalóan a legfontosabb dolgok közé tartozik, amikor tényleg engedjük a szervezetünket, hogy újítson meg bennünket az alvási időszakban.
1: És mondjuk rá, hogyha így hallgatóink közül, aki még soha nem volt zentán a Fantasztikóban, és azt mondja, hogy igen, én tartom a diétámat, tudatosan étkezem, mekkora lehetőségük van a vendégeknek arra, hogy tudják ezt az egészséges életmódot folytatni.
0: Hát
1: mert ugye nagyon sokan azért nem mennek ki vendéglőbe, mert kimegyek, de onnantól kezdve akkor borult minden, és kezdhetek mindent előről.
0: Hát a Fantasztikóban már évek óta egyedi lehetőségek vannak, ami a táplálkozást és az egészség tudatosabb táplálkozást illeti. Jó pár éve ezelőtt a glutén, laktóz mentességre kezdtünk odafigyelni, és fel is kínáltuk minden vendégünknek. Azóta pedig tovább léptünk egyet-kettőt, és én azt hiszem, hogy nagy dolgokat. Többek között van olyan levesünk, amit 24 órán túl főzünk, marhacsontból, azzal, hogy 12 óra hossza után ebből a csontból nagyon-nagyon értékes anyagok keletkeznek, kollagén, glicin és egyéb olyan anyagok, ami tényleg a szervezetnek nagyon fontos és szükséges.

0: Csodálatos hatással van például ez az uborka is, a fermentált uborka is, meg ennek a leve is, vagy italként azt is hozzáférhetővé tettük a vendégeinknek.
1: Tehát akkor azt tudjuk mondani, hogy aki még nem volt, illetve aki diétázik és szeretne helyesen táplálkozni, akkor mindezt megteheti.
0: Mindezt megteheti, akár egy cékla kvászra is betérhet, mert azt is fermentáljuk a céklát, és ebből egy varázslatos ital kapunk, ami szénhidrát csökkentett, és bármelyik vitaminszaküzletbe, hogyha bemegyünk és szeretnénk vásárolni probiotikumot, vagy hasonló dolgot, hát ezeknek a hatása a szervezetünknek legalább 10-szer, 20-szor, sokszor értékesebb, és még finom is.
1: Hát köszönöm szépen azt, hogy eljött hozzánk ide a stúdióba, és beszéltünk egy kicsit az egészséges táplálkozásról, valamint, hogy említést tettünk azért a biológiai életkorról, és hogy az valójában mit takar, beszéltünk egy kicsit az autofágiáról, és arról, hogy aki szeretne egészségesen és tudatosan étkezni, akkor az megteheti Zentán a Fantasztikó Wellness Centerben.
0: Hát köszönöm szépen a meghívást, és a legjobbakat kívánom a Panda Rádiónak, és a üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A mai napon ülésen széka a SZERB Szociális Gazdasági Tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a SZERB kormány hozza meg szeptember közepéig. A SZERB kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és az Európa más országaiban nehezebb a helyzet, nyilatkozta Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek vezérigazgatója.

0: kockatúja. Közlése szerint az ország gáztárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatovics arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több, mint megfelelő, emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatovics hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák hétfőn kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Augusztus végén pedig sor kerül a 17 évnél idősebb rendkívüli tanulók jelentkezésére és elosztására is. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Nem az áruk miatt, a 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek. Nyisben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben három ember életét vesztette, 342-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 közlekedési balesetet jegyeztek fel, ezekben összesen 8-an sérültek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor van pozitív változás is, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában, kevesebb halálos áldozatot és sérültet regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is nagyon fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét Szerbia útjain, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a nem megfelelő vagy túlzott sebesség. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák, használják a biztonsági övet és következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A jó hír, hogy javulnak a mutatók, de minden egyes baleset arra figyelmeztet, hogy az utakon nincs helye a felesleges kockázatnak.
2: Időjárás.
0: A mai napon kellemesebb időben lehet részünk, az égbolt felhősebb lesz, helyenként záporok alakulhatnak ki, mennydörgés is lehetséges. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 28 fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon is hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissul a levegő. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között, főként a déli tájakon lehet erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom települése.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
4: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
0: Es wurde reklamiert.

Itt a Pandaradar a Pandarádió hullámhosszán. Ma az utakon kezdünk, ahol van egy biztató tendencia is a komoly számok mögött. Utána megnézzük, mi történik a vajdasági földeken, hozunk magyarországi és külföldi hírt, sportot, és már augusztus 20-ára is előre radarozunk. Pandaradar, ami igazán számít. Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét veszítette, 342-en pedig megsérültek. A nagykikiandai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 8-an sérültek meg. Van ugyanakkor biztató hír is, a rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a túlzott vagy nem megfelelő sebesség. A javuló statisztika jó hír, a cél azonban az, hogy mindenki épségben hazaérjen. Kicsit fellélegezhetünk a nagy meleg után. Vajdaságban felhősebb és valamivel hűvösebb idő következik. A nappali maximumok jellemzően 28 és 32 fok között alakulhatnak, és helyenként csapadékra is számíthatunk, vagyis a 40 fok körüli forróság után a 30 fok most már szinte felüdülésnek tűnhet. A rendkívül meleg és száraz nyár a szőlő fejlődését is felgyorsította, ezért Északbácskában a megszokottnál korábban kezdődik a szüret. A térség gazdálkodóinak ugyanakkor az aszály továbbra is komoly problémát jelent. A szőlőnél a cukortartalom, a savak és az aroma megfelelő egyensúlya határozza meg az optimális szüreti időpontot, vagyis itt nem egyszerűen a naptár dönt. Nem csak az emberek és a növények szenvednek a hosszantartó melegtől. A vajdasági állattartók tapasztalatai szerint a hős transz a juhok tejtermelését is jelentősen csökkentheti. A nagy melegben az állatok kevesebbet esznek, több vizet igényelnek, és különösen fontos számukra az árnyékos, jól szellőző hely. Ez is mutatja, hogy a szélsőséges nyár hatása jóval tovább ír annál, mint amit a hőmérőn látunk. Budapesten az idei nyár 2 rendkívüli intenzív hőhullámot is hozott. Egy friss elemzés szerint mindkettő erősebb volt a fővárosban korábban tapasztalt hasonló időszakoknál. A forróság nem csak a nappalokat, hanem az éjszakákat is megnehezíti, hiszen a sűrűn beépített városi területek lassabban hűlnek vissza. Indiában már megjelentek az idei délnyugati monszun visszavonulásának első jelei. Az ország egyes részein ugyanakkor az idén összesített csapadék mennyisége továbbra is elmarad a sok éves átlagtól. Érdekes kontraszt, miközben nálunk az aszály miatt várják az esőt, a világ más részein egy egész év mezőgazdasága függ a monszun érkezésétől és távozásától. A hét közepén sem maradunk program nélkül, augusztus 20-án Vajdaság több településén is Szent István napi és új kenyér ünnepséget tartanak. Horgoson 18 órától a Havas Boldogasszony római katolikus templomnál és a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és kenyérszentelést. És még egy kicsit előrébb is nézzünk, a nyári programoknak még nincs vége. Augusztus 27-e és 30-a között tartják a Doroszlói Szentkúton a Könnyező Szűzanya kegyhely hagyományos búcsúját, amelyet háromnapos lelki előkészület előz meg. Erről a Pandaradarban a jövő héten részletesebben is beszélünk majd. Augusztus 18-án 1868-ban Pierre Janssen, francia csillagász, egy napfogyatkozás vizsgálata közben olyan spektrumvonalat figyelt meg, amely később egy addig ismeretlen elemhez vezetett. Az elem neve hélium lett, a görög hélios, vagyis napszóból, és ami igazán érdekes, a héliumot előbb fedeztük fel a napban, mint a Földön. A mai jó hírünk a közlekedésből érkezik. Bár továbbra is sok baleset történik, a rendőrségi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak Szerbia útjain. Ez azt jelenti, hogy a felelősebb közlekedésnek igenis lehet látható eredménye.
egy bekapcsolt biztonsági öv, egy elengedett előzés vagy néhány kilométerrel kisebb sebesség valóban számíthat. A hőség az autóban hagyott tárgyaknak sem tesz jót, telefont, pulóverbankot, aeroszolos palackot és más hőérzékeny eszközt ne hagyjunk hosszabb időre a tűző napon álló autóban, mert az utastér hőmérséklete rövid idő alatt jóval a külső hőmérséklet fölé emelkedhet. Mit mondott a szőlő, amikor megtudta, hogy idén korábban kezdődik a szüret? Na ezt jól kiforralták! Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 11 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Útburkolat felújítás miatt ideiglenesen áthelyezik a Huszár utcai trolibusz megálló helyet Szegeden. A változás augusztus 17-én hétfőn üzemkezdettől lép életbe és visszavonásig érvényes. A Bakai Nándor utca végállomás felé közlekedő 9-es és 19-es trolibuszok utasai a Huszár utcai megállót ez idő alatt nem a megszokott helyen találják. Az ideiglenes megálló helyet a Vasas-Szent Péter utcai csomópont Vásárhelyi Pál út felüli oldalán, a Bakai Nándor utca 11 szám előtt alakítják ki. A közlekedési szolgáltató arra kéri az utasokat, hogy az érintett időszakban figyeljenek a megváltozott megállóhelyre. A munkálatok miatt esetlegesen okozott kellemetlenségekért az utasok megértését és türelmét kérik. Különleges esti programmal várják az ünneplőket augusztus 20-án Ópuszta Szerena csillagösvény sövény labirintusban. Az államalapítás ünnepén a szomszédos Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban ingyenes lesz a belépés, így a napot akár ott is kezdhetik a látogatók, majd este a sövény labirintusban folytathatják a programot. Sötétedés után éjszakai labirintus járásra invitálják a vendégeket, amelyet az Ultralight csapat élőzenéje és tűzsonglőr show is színesít. A program része lesz egy jótékonysági palacsintasütés is, amelynek bevételét az iskola kezdés támogatására fordítják. Az öhötön büfé meleg pizzával, friss réttessel és hűsítő italokkal készül. A szervezők családokat, baráti társaságokat és mindenkit várnak, aki egy különleges esti élménnyel zárná az augusztus 20-ai ünnepet. Az online elővételes jegyek kedvezményes áron vásárolhatók meg. Új támogatói logók használatára kell figyelniük a civil szervezeteknek a 2026-os és az azt követő támogatások esetében. A korábban a miniszterelnökség által kezelt civil támogatási programokat, a továbbiakban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felügyeli és kezeli, ezért a kötelező nyilvánosság arculata is változik. Az új támogatói logók többek között nyomtatott és online anyagokon, weboldalakon, közösségi média felületeken és jelenléti íveken kell használni. A Csongrád Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ tájékoztatása szerint a változás miatt a kedvezményezetteknek nincs külön adminisztratív teendőjük. A már elkészült anyagokat és a korábban megvalósult rendezvényeket nem kell utólag módosítani. Az új előírás kizárólag az ezután elkészülő anyagokra és a később megvalósuló programokra vonatkozik. Az új támogatói logók a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapjáról tölthetők le. Ingyenes egészségügyi szűrésekkel, véradással és kóstolóval várják az érdeklődőket a második egészségnapon a szegedi nagyáruházban. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térintésmentesen vehessenek részt különböző szűréseken, miközben az egészségtudatos életmóddal kapcsolatban is hasznos információkat kaphatnak. A rendezvényen véradásra is lehetőség nyílik a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezetének közreműködésével. A szervezők kóstolóval is készülnek, így az egészségmegőrzés mellett a gasztronómiai élmények sem maradnak el. A második egészségnap minden korosztály számára kínál hasznos és érdekes programokat, a szervezők pedig arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki az ingyenes lehetőségeket és fordítsanak figyelmet saját egészségükre. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak!
2: Van Isten, mindig!

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: The music sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A mai napon ülésen zék a szerb szociális-gazdasági tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és az Európa más országaiban nehezebb a helyzet, nyilatkozta Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek vezérigazgatója. Közlése szerint az ország gáztárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatović arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több, mint megfelelő, emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatović hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák hétfőn kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Augusztus végén pedig sor kerül a 17 évnél idősebb rendkívüli tanulók jelentkezésére és elosztására is. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Nem az áruk miatt, a 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek. Nizsben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben három ember életét vesztette, 342-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 közlekedési balesetet jegyeztek fel, ezekben összesen 8-an sérültek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor van pozitív változás is, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában, kevesebb halálos áldozatot és sérültet regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is nagyon fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét Szerbia útjain, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a nem megfelelő vagy túlzott sebesség. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák, használják a biztonsági övet és következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A jó hír, hogy javulnak a mutatók, de minden egyes baleset arra figyelmeztet, hogy az utakon nincs helye a felesleges kockázatnak.
0: Időjárás.
2: A mai napon kellemesebb időben lehet részünk, az égbolt felhősebb lesz, helyenként záporok alakulhatnak ki, mennydörgés is lehetséges. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 28 fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon is hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissul a levegő. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között, főként a déli tájakon lehet erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom településen.

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem me leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. A nap kérdése. Hallgatóink válaszoltak. Van két szó, amit meglepően gyakran használunk. Majd egyszer. Majd egyszer elutazom, majd egyszer megtanulom, majd egyszer felhívom, majd egyszer több időt szánok magamra. Csak hogy ennek a bizonyos egyszernek nincs dátuma a naptárban. Mai kérdésünk, mi az, amit már régóta szeretne megtenni, de mindig azt mondja rá, majd egyszer. Nézzük, mi minden vár még arra a bizonyos egyszerre hallgatóink életében. Ágota Zentáról a következőt írta nekünk. Megtanulnék zongorázni, gyerekkoromban szerettem volna, de akkor nem volt rá lehetőség. Most 53 éves vagyok, és még mindig megállok minden zongora mellett. Lehet, hogy majd egyszerből lassan most kellene legyen. József Csantavérről a következőt küldte. Elvinném a feleségemet Velencébe, már vagy 15 éven mondogatom neki. Ha ezt most hallja, akkor hivatalosan is lebuktam, úgyhogy lehet, hogy ma este már szállást kell keresnem. Bence Szabadkáról a következőt írta. Én mindig azt mondom, hogy majd egyszer megtanulok rendesen főzni. Egyelőre ott tartok, hogy háromféleképpen tudok tojást készíteni, és ebből kettő rántotta. Marian Oromról a következőt írta. Felkeresném a gyerekkori barátnőmet. Több mint 20 éven nem találkoztunk. Néha megnézem a telefonszámát, aztán arra gondolok, majd máskor. Nem is tudom igazán, miért halogatom. Ármin Horgosról a következőt küldte. Nekem az a majd egyszer, hogy egy teljes napra kikapcsolom a telefonomat, de tényleg teljesen, aztán mindig arra gondolok, és ha pont akkor keres valaki, szóval ezt még mindig csak tervezem. Viktória Topolyáról a következőt küldte. Szeretnék egyszer egyedül elutazni valahová. Nem azért, mert bajom van a családommal, egyszerűen kíváncsi vagyok, milyen lenne néhány napig, csak azt megkérdezni magamtól, én milyen szeretnék most kezdeni. Egy hallgatónk Magyar Kanizsáról a következőt írta. Én évek óta mondom, hogy rendbe teszem a garást, a feleségem szerint nem adják be a nevemet, mert mindenki tudni fogja, hogy én írtam. Miklós Bajmokról megtanulnék úszni, 61 éves vagyok, és szégyellem, hogy nem tudok, talán éppen a szégyenérzet tart vissza. Pedig tudom, hogy valószínűleg senkit sem érdekelne, hány évesen kezdem el. Enikő Adáról a következőt küldte. Nekem egy tetoválás, nagyon pici, körülbelül 10 éve gondolkodom rajta, tehát azt hiszem, elég alaposan átgondoltam. Most már csak a bátorság kellene hozzá. A következő üzenet Martonosról, Dénestől érkezett. Én szeretném egyszer végignézni a napfelkeltét a Tisza mellett. Itt élek egész életemben, mégis mindig csak naplementekor jutok le. Nevetséges, hogy ehhez nem pénz kellene, csak egyszer korábban felkelni. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Kimondani valakinek, hogy hiányzik. Nem tudom, miért olyan nehéz két szó, amikor az ember pontosan ezt érzi. Egyelőre ez az én majd egyszerem. Kitti Hajdújárásról a következőt küldte nekünk. Nekem egy saját kis veteményes kert, az álmom, paradicsom, paprika, fűszert növények. A férjem szerint először azt az egy bazsalikomot kellene életben tartanom az ablakban. Sajnos van érve. Sándor Péter révéről a következőt küldte. Táncolni szeretnék megtanulni a feleségemmel. Fiatalon mindig azt mondtam, nincs nekem ehhez türelmem. Most meg, amikor látok egy idősebb párt szépen táncolni, arra gondolok, de jó lett volna. Talán még nem késő. Lilla Kishegyesről a következő üzenetet küldte. Én könyvet szeretnék írni, nem azért, mert híres író akarok lenni, hanem mert van egy történet bennem, amit szeretnék egyszer papíron látni. Már a címe is megvan. Az első mondat még nincs. Károly Török Kanizsáról a következőt írta. Többször mondani a gyerekeimnek, hogy büszke vagyok rájuk, mindig azt gondolom, úgy is tudják. A mai kérdést hallgatva jutott eszembe, lehet, hogy nem kellene a majd egyszerre várni vele. Nekem egy motoros túra lenne barátokkal, térkép nélkül néhány napra. Már 10 éve szervezzük, ha ilyen tempóban haladunk, lassan elektromos mopedekkel indulunk. Norbi küldte nekünk az üzenetet. A következő üzenet pedig név nélkül érkezett.
Én nem valami nagy dolgot halogatok, csak szeretnék egyszer úgy eltölteni egy vasárnapot, hogy semmit nem kell. Nem takarítok, nem mosok, nem főzök előre hétfőre, csak megélem a napot, furcsa, de nekem jelenleg ez tűnik luxusnak. Mennyi minden elfér két szó mögött, majd egyszer. Egy utazás, egy telefonhívás, egy új hobbi, egy régi álom, egy nap csak saját magunknak, vagy épp két szó valakinek, hiányzol, szeretlek, büszke vagyok rád. És talán a mai válaszokban az a legérdekesebb, hogy sok majd egyszerhez nem is több pénz vagy több szabadidő kellene, hanem az első lépés. Nem kell ma lefoglalni a világ körüli utat, talán elég megnézni, mennyibe kerülne. Nem kell ma megtanulni zongorázni, elég lehet megkeresni az első órát, és ha valakit régóta felszeretnének hívni, ahhoz talán még ennyi sem kell. Lehet, hogy augusztus 18-a valakinek pont az a nap lesz, amikor a majd egyszerből végre ma lett. Köszönjük a válaszokat, és most gondolkodjanak el rajta. Mi lenne az az egyetlen apró lépés, amit még ma megtehetnének? Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. A legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Music Sauce. Fun Rádió.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Ez volt a reklám.
5: Flavin Smart. Egészséges energia, hogy első légy az úton.

itt a Panda Radar, a Panda Rádió hullámhosszán. Ma az utakon kezdünk, ahol van egy biztató tendencia is a komoly számok mögött. Utána megnézzük, mi történik a vajdasági földeken, hozunk magyarországi és külföldi hírt, sportot, és már augusztus 20-ára is előre radarozunk. Panda Radar, ami igazán számít. Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét veszítette, 342-en pedig megsérültek. A nagykikiandai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 8-an sérültek meg. Van ugyanakkor biztató hír is a rendőrség tájékoztatása szerint, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a túlzott vagy nem megfelelő sebesség. A javuló statisztika jó hír, a cél azonban az, hogy mindenki épségben hazaérjen. Kicsit fellélegezhetünk a nagy meleg után. Vajdaságban felhősebb és valamivel hűvösebb idő következik. A nappali maximumok jellemzően 28 és 32 fok között alakulhatnak, és helyenként csapadékra is számíthatunk, vagyis a 40 fok körüli forróság után a 30 fok most már szinte felüdülésnek tűnhet. A rendkívül meleg és száraz nyár a szőlő fejlődését is felgyorsította, ezért Északbácskában a megszokottnál korábban kezdődik a szüret. A térség gazdálkodóinak ugyanakkor az aszály továbbra is komoly problémát jelent. A szőlőnél a cukortartalom, a savak és az aroma megfelelő egyensúlya határozza meg az optimális szüreti időpontot, vagyis itt nem egyszerűen a naptár dönt. Nem csak az emberek és a növények szenvednek a hosszantartó melegtől. A vajdasági állattartók tapasztalatai szerint a hőstressz a juhok tejtermelését is jelentősen csökkentheti. A nagy melegben az állatok kevesebbet esznek, több vizet igényelnek, és különösen fontos számukra az árnyékos nyár hatása jóval tovább bír annál, mint amit a hőmérőn látunk. Budapesten az idei nyár 2 rendkívüli intenzív hőhullámot is hozott. Egy friss elemzés szerint mindkettő erősebb volt a fővárosban korábban tapasztalt hasonló időszakoknál. A forróság nem csak a nappalokat, hanem az éjszakákat is megnehezíti, hiszen a sűrűn beépített városi területek lassabban hűlnek vissza. Indiában már megjelentek az idei délnyugati monszun visszavonulásának első jelei. Az ország egyes részein ugyanakkor az idény összesített csapadék mennyisége továbbra is elmarad a sok éves átlagtól. Érdekes kontraszt, miközben nálunk az aszály miatt várják az esőt, a világ más részein egy egész év mezőgazdasága függ a monszun érkezésétől és távozásától. A hét közepén sem maradunk program nélkül, augusztus 20-án Vajdaság több településén is Szent István napi és új kenyér ünnepséget tartanak. Horgoson 18 órától a Havas Boldogasszony római katolikus templomnál és a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és kenyérszentelést. És még egy kicsit előrébb is nézünk, a nyári programoknak még nincs vége. Augusztus 27-e és 30-a között tartják a doroszlói Szent Kúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúját, amelyet 3 napos lelki előkészület előz meg. Erről a Panda Radarban a jövő héten részletesebben is beszélünk majd. Augusztus 18-án 1868-ban Pierre Janssen, francia csillagász, egy napfogyatkozás vizsgálata közben olyan spektrumvonalat figyelt meg, amely később egy addig ismeretlen elemhez vezetett. Az elem neve hélium lett, a görög hélios, vagyis napszóból, és ami igazán érdekes, a héliumot előbb fedeztük fel a napban, mint a földön. A mai jó hírünk a közlekedésből érkezik. Bár továbbra is sok baleset történik, a rendőrségi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak Szerbia útjain. Ez azt jelenti, hogy a felelősebb közlekedésnek igenis lehet látható eredménye. Egy bekapcsolt biztonsági öv, egy elengedett előzés vagy néhány kilométerrel kisebb sebesség valóban számíthat.
A hőség az autóban hagyott tárgyaknak sem tesz jót. Telefont, powerbankot, aeroszolos palackot és más hőérzékeny eszközt ne hagyjunk hosszabb időre a tűző napon álló autóban, mert az utastér hőmérséklete rövid idő alatt jóval a külső hőmérséklet fölé emelkedhet. Mit mondott a szőlő, amikor megtudta, hogy idén korábban kezdődik a szüret? Na ezt jól kiforralták. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

se hogy se csillagok, de tudom, hogy ott van egy szerep, és tudom, hogy hol.

0: Angrotex u Subotici i Kanjiži, PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: kettő óra van.
1: Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom településen.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A mai napon ülésen zék a szerb szociális-gazdasági tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és az Európa más országaiban nehezebb a helyzet, nyilatkozta Dusan Bajatović, a szerbiai gázművek vezérigazgatója. Közlése szerint az ország gáztárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatović arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több, mint megfelelő, emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatović hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák hétfőn kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Augusztus végén pedig sor kerül a 17 évnél idősebb rendkívüli tanulók jelentkezésére és elosztására is. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Nem az áruk miatt, a 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek. Nyisben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% a garzon.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben három ember életét vesztette, 342-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 közlekedési balesetet jegyeztek fel, ezekben összesen 8-an sérültek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor van pozitív változás is, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában, kevesebb halálos áldozatot és sérültet regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is nagyon fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét Szerbia útjain, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a nem megfelelő vagy túlzott sebesség. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák, használják a biztonsági övet és következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A jó hír, hogy javulnak a mutatók, de minden egyes baleset arra figyelmeztet, hogy az utakon nincs helye a felesleges kockázatnak.
0: Időjárás.
2: A mai napon kellemesebb időben lehet részünk, az égbolt felhősebb lesz, helyenként záporok alakulhatnak ki, mennydörgés is lehetséges. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 28 fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon is hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissul a levegő. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között, főként a déli tájakon lehet erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

Pfft, pfft.

nap kérdése. Önök válaszoltak. A nap kérdése. Hallgatóink válaszoltak. Van két szó, amit meglepően gyakran használunk. Majd egyszer. Majd egyszer elutazom, majd egyszer megtanulom, majd egyszer felhívom, majd egyszer több időt szánok magamra. Csak hogy ennek a bizonyos egyszernek nincs dátuma a naptárban. Mai kérdésünk, mi az, amit már régóta szeretne megtenni, de mindig azt mondja rá, majd egyszer. Nézzük, mi minden vár még arra a bizonyos egyszerre hallgatóink életében. Ágota Zentáról a következőt írta nekünk. Megtanulnék zongorázni, gyerekkoromban szerettem volna, de akkor nem volt rá lehetőség. Most 53 éves vagyok, és még mindig megállok minden zongora mellett. Lehet, hogy majd egyszerből lassan most kellene legyen. József Csantavérről a következőt küldte. Elvinném a feleségemet Velencébe, már vagy 15 éven mondogatom neki. Ha ezt most hallja, akkor hivatalosan is lebuktam, úgyhogy lehet, hogy ma este már szállást kell keresnem. Bence Szabadkáról a következőt írta. Én mindig azt mondom, hogy majd egyszer megtanulok rendesen főzni. Egyelőre ott tartok, hogy háromféleképpen tudok tojást készíteni, és ebből kettő rántotta. Marian Oromról a következőt írta. Felkeresném a gyerekkori barátnőmet. Több mint 20 éven nem találkoztunk. Néha megnézem a telefonszámát, aztán arra gondolok, majd máskor. Nem is tudom igazán, miért halogatom. Ármin Horgosról a következőt küldte. Nekem az a majd egyszer, hogy egy teljes napra kikapcsolom a telefonomat, de tényleg teljesen, aztán mindig arra gondolok, és ha pont akkor keres valaki, szóval ezt még mindig csak tervezem. Viktória Topolyáról a következőt küldte. Szeretnék egyszer egyedül elutazni valahová. Nem azért, mert bajom van a családommal, egyszerűen kíváncsi vagyok, milyen lenne néhány napig, csak azt megkérdezni magamtól, én milyen szeretnék most kezdeni. Egy hallgatónk Magyar Kanizsáról a következőt írta. Én évek óta mondom, hogy rendbe teszem a garást, a feleségem szerint nem adják be a nevemet, mert mindenki tudni fogja, hogy én írtam. Miklós Bajmokról megtanulnék úszni, 61 éves vagyok, és szégyellem, hogy nem tudok, talán éppen a szégyenérzet tart vissza. Pedig tudom, hogy valószínűleg senkit sem érdekelne, hány évesen kezdem el. Enikő Adáról a következőt küldte. Nekem egy tetoválás, nagyon pici, körülbelül 10 éve gondolkodom rajta, tehát azt hiszem, elég alaposan átgondoltam. Most már csak a bátorság kellene hozzá. A következő üzenet Martonosról, Dénestől érkezett. Én szeretném egyszer végignézni a napfelkeltét a Tisza mellett. Itt élek egész életemben, mégis mindig csak naplementekor jutok le. Nevetséges, hogy ehhez nem pénz kellene, csak egyszer korábban felkelni. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Kimondani valakinek, hogy hiányzik. Nem tudom, miért olyan nehéz két szó, amikor az ember pontosan ezt érzi. Egyelőre ez az én majd egyszerem. Kitti Hajdújárásról a következőt küldte nekünk. Nekem egy saját kis veteményes kert, az álmom, paradicsom, paprika, fűszer növények. A férjem szerint először azt az egy bazsalikomot kellene életben tartanom az ablakban. Sajnos van érve. Sándor Péter révéről a következőt küldte. Táncolni szeretnék megtanulni a feleségemmel. Fiatalon mindig azt mondtam, nincs nekem ehhez türelmem, most meg amikor látok egy idősebb párt szépen táncolni, arra gondolok, de jó lett volna. Talán még nem késő. Lilla Kishegyesről a következő üzenetet küldte. Én könyvet szeretnék írni, nem azért, mert híres író akarok lenni, hanem mert van egy történet bennem, amit szeretnék egyszer papíron látni. Már a címe is megvan. Az első mondat még nincs. Károly Török Kanizsáról a következőt írta. Többször mondani a gyerekeimnek, hogy büszke vagyok rájuk, mindig azt gondolom, úgy is tudják. A mai kérdést hallgatva jutott eszembe, lehet, hogy nem kellene a majd egyszerre várni vele. Nekem egy motoros túra lenne barátokkal, térkép nélkül néhány napra. Már 10 éve szervezzük, ha ilyen tempóban haladunk, lassan elektromos mopedekkel indulunk.
Norbi küldte nekünk az üzenetet, a következő üzenet pedig név nélkül érkezett. Én nem valami nagy dolgot halogatok, csak szeretnék egyszer úgy eltölteni egy vasárnapot, hogy semmit nem kell. Nem takarítok, nem mosok, nem főzök előre hétfőre, csak megélem a napot, furcsa, de nekem jelenleg ez tűnik luxusnak. Mennyi minden elfér két szó mögött, majd egyszer. Egy utazás, egy telefonhívás, egy új hobbi, egy régi álom, egy nap csak saját magunknak, vagy épp két szó valakinek, hiányzol, szeretlek, büszke vagyok rád. És talán a mai válaszokban az a legérdekesebb, hogy sok majd egyszerhez nem is több pénz vagy több szabadidő kellene, hanem az első lépés. Nem kell ma lefoglalni a világ körüli utat, talán elég megnézni, mennyibe kerülne. Nem kell ma megtanulni zongorázni, elég lehet megkeresni az első órát, és ha valakit régóta felszeretnének hívni, ahhoz talán még ennyi sem kell. Lehet, hogy augusztus 18-a valakinek pont az a nap lesz, amikor a majd egyszerből végre ma lett. Köszönjük a válaszokat, és most gondolkodjanak el rajta. Mi lenne az az egyetlen apró lépés, amit még ma megtehetnének? Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. A legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, és kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja, itt a Panda Rádió műsorán. Ha a kedv már elfárasztotta önöket, most egy kicsit tegyük le. A következő percekben sütünk, pontosabban inkább gombócolunk, találkozunk a Huccsillával, kiderítjük, miért kell egy kullancscsípés után még napokkal később is figyelni, nyomozunk egy ruhagomb után, meghallgatunk egy régi tiszai legendát, és természetesen a végén nevetünk is egyet. Induljon a Tisza hangja! Van egy különös mondatunk, majd egyszer felhívom, majd egyszer elutazom, majd egyszer felveszem azt a szép ruhát, majd egyszer lesz rá időm. Csak hogy néha évek férnek bele ebbe a két szóba, ezért ma reggel arra gondoltunk, ne várjunk mindig különleges alkalomra, vegyük elő a szép bögrét, használjuk azt a parfümöt, hívjuk fel azt, akire gondolunk, és a mai nap kérdése is innen indult. Mi az, amit már régóta szeretne megtenni, de mindig azt mondja rá, majd egyszer. Lehet nagy álom, vagy egészen pici, de talán ma megtehetjük hozzá az első apró lépést. Augusztus 18-án szeretettel köszöntjük az Ilonákat. Ilonka, Ili, Ilonka, Ilus vagy Ica, természetesen mindenkit úgy, ahogy szereti. Az Ilona régi nevünk, amely a Helléna névvel áll kapcsolatba, és a magyar kultúrában is sokszor találkozunk vele. Elég csak tündérszép Ilonára vagy Vörös Marti szép Ilonkájára gondolni. Ha pedig van egy Ilona, akit még nem köszöntöttek fel, ne legyen belőle majd este, telefon elő egy üzenet, és kész, nagyon boldog névnapot kívánunk. Mi legyen ma a vacsora? Sütőben sült cukkinis pulyka gombóc. A darált pulykahúshoz reszelt és jól kinyomkodott cukkinit, tojást, kevés zappelyhet, hagymát, fokhagymát és fűszereket keverünk. Kis gombócokat formázunk, majd sütőpapíron megsütjük, és jön a panda csavar. Egy kevés reszelt citromhéj és pici menta, mellé natúr joghurtból, fokhagymából és citromból gyors mártogatós készülhet. Könnyebb, nyárias, finom és fontos attól, hogy diétásabb, 18 darab még nem lesz egy adag. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője Auccilla volt. Érdekes pálya az övé, hiszen mielőtt szólóénekesként országosan ismerté vált, vokalistaként szerzett komoly szakmai tapasztalatot. A 90-es évek végén aztán elindult a szóló karrier, és jöttek azok a dalok, amelyekről néhány hang után tudjuk, ki énekli. Féltelek, különös szilveszter, és az a jellegzetes Auccilla hang. Az ő története pedig szép példa arra, hogy nem baj, ha valaki először a háttérben dolgozik. Néha éppen ott készülünk fel arra a pillanatra, amikor majd előre kell lépnünk. Augusztus 18-a történelemben sem volt eseménytelen. 1805-ben ezen a napon zajlott az első szerb felkelés egyik fontos ütközete, az Ivankovácsi csata. 1926-ban Budapesten elkezdődött az első úszó Európa-bajnokság. És ugorjunk 1983-ba, augusztus 18-án mutatták be a Városligetben az István a Király rockoperát. És gondoljunk bele, ami nekünk ma csak egy átlagos augusztusi kedd, egyszer ugyanúgy történelem lesz. Nyáron különösen aktuális kérdés, találtunk egy kullancsot, eltávolítottuk, másnap semmi baj, eltelik néhány nap, akkor kész, nem feltétlenül. A kullancsok által terjesztett különböző betegségeknek eltérő lehet a lappangási idejük, ezért nem igaz az az általános szabály, hogy minden fertőzés pontosan 10-14 nap után jelentkezik. A kullancscsípés után tehát érdemes feljegyezni a dátumot és figyelni magunkat, és ugyanez igaz kedvenceinkre is. Ha a kutya kullancscsípés után vágyattá válik, nem eszik, gyengének tűnik, vagy szokatlan tünetet mutat, irány az állatorvos, mert a kullancs apró, de nem érdemes félvárról venni. A Tisza környékének régi mondavilágában különös történetek maradtak fent, elsüllyedt falvakról, templomokról, és olyan hangokról, amelyek állítólag valahol a víz mélyén pihennek, a legenda szerint pedig különösen csendes éjszakákon néha még a hangjukat is hallani, Történelmi tény? Nem, de szép legenda. A régi Tisza hatalmas ártereket járt be, medre változott, az árvizek pedig valóban átformálták az emberek életét és a tájat. A valóság mellé aztán odaköltözött a képzelet, és megszülettek a történetek. Legközelebb, amikor teljes csendben állnak a Tisza mellett, figyeljenek egy pillanatra. Hát ha... Na jó, ha harangoznak a templomban, azért kezdjük a nyomozást ott. A divatrejtély, miért van fordítva a gomb? Nézzék meg egyszer a férfi inget és a hagyományos női blúzt. A gombok általában ellentétes oldalon találhatók. De miért? Na erre nincs egyetlen, minden kétséget kizáró történelmi válasz. Az egyik elmélet szerint a tehetősebb nőket régen gyakran szolgáló költöztették, ezért az ellenkező gombolás nekik lehetett kényelmesebb. A férfiaknál a jobb kezességet és akár a fegyverviselést is emlegetik magyarázatként. Van olyan elmélet is, amely a női lovaglással hozza a kapcsolatba. Szolgáló, kard, ló és mindezt egyetlen gomb miatt. A legérdekesebb pedig az, hogy az eredeti okot ma sem tudják teljes bizonyossággal, és a hagyomány mégis velünk maradt. Ha pedig képzeletben utaznának, irány Sopron, de most ne csak a legismertebb látnivalókat keressük. Nézzünk be a történelmi belváros kapualjaiba, ahol szabad keressük az egykori római és Scarbantia nyomait, nézzük meg a régi Pék Múzeum világát, majd menjünk tovább Fertőrákosra. Ott vár a különleges kőfejtő és a Barlang Színház, a nap végén pedig Fertőtó, egy kis csend és semmi rohanás, mert egy várost másodszor meglátogatva gyakran kezdjük csak igazán felfedezni. És ha reggel egy fa van az autón, nyári vihar után sajnos ez sem elképzelhetetlen, és itt fontos különbséget tenni: a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem automatikusan a saját autónk viharkárát fedezi. Ehhez megfelelő kaszkó vagy más kiegészítő fedezet lehet szükséges. Ha pedig megtörtént a baj, először biztonság, azután dokumentálás. Fényképezzük le a helyzetet és a sérülést, majd jelentsük a káreseményt a biztosítási feltételek szerint, és talán a legfontosabb, ne akkor nézzük meg először a biztosításunkat, amikor már a fa a motorháztetőn fekszik. Ennyi történelem: húsgombóc, kullancs, elsüllyedt harang, gomb és autón fekvő fa után ez szerintem a KED hivatalosan is eleget tanított nekünk. Most jöjjön valami, amihez nem kell jegyzett füzet, a mosolycsomag, és természetesen érkezik a mai kabaré is. Tegyék félre néhány percre a gondokat, és nevessünk együtt!
1: Jó napot, én a tévétől jövök.
2: Így van, jöjjön el a tévétől, jó? Üljön le!
1: Pillanat, itt nem jó a fény.
2: Persze, mert az a spájz.
1: Akkor inkább felülök ide.
2: Jó, csak ki ne zuhanjon, mert a 8. vagyunk.
1: Erről az erkélyről zuhant ki ma délelőtt az a 32 éves férfi, aki nem is itt lakik.
2: Először is mutatkozzon be.
1: Bényi Gábor, híradó, Budapest, de ezt ma csak a végén, jó?
2: Jó, tehát Bényi Gábor riporter, tudósító.
1: Igen, akkor forog?
2: Nem vagyok grill csirke, jó?
1: Úgy értem, hogy a kamera megy már.
2: Mit megy? Szalad. Azért nincs itt. Elszalad. Jó?
1: Jó. Tehát itt állunk dr. Szögi András pszichiáter rendelő szobájában. Többen járnak-e önhöz azóta, hogy egyre drágább minden?
2: Igen. Kölcsön kérni. Igen.
1: És kezelésre?
2: Egy hónapja ön az első. Na, akkor kezdjük is, jó?
1: De hát már elkezdtük, nem? Jó, akkor vesszük újra.
2: Nem, Gábor, kérem, üljön le, ez itt egy kényelmes fotel.
1: Kedves nézőink, itt állunk egy kényelmes fotel előtt, amely ma reggel még egy tragédia színhelye volt.
2: Igen, mert beleült az anyósom. Igen. Na, Gábor, kérem, tegye le a mikrofont.
1: Ez egy hotdog innen lentről.
2: Tudom, csak nem akartam összezavarni. Nagyon komoly bajokat látok.
1: Kifolyt a mustár, de majd valamivel lemosom, hagyjuk. Nem...
2: Ön kóros megszállottja a munkájának.
1: Jó, ezt ismételjük meg, és a kamerába mondja, legyen szíves.
2: Gábor, itt nincs kamera, ez egy rendelő. Inkább meséljen arról, mit mond legelőször, amikor fel kell.
1: Azt, hogy jó reggelt, köszöntöm a nézőket, felkelés tört ki a hálószobában.
2: Mit szól ez a felesége?
1: Hát, hogy rakjak fel alapozott, mert ő a sminkes.
2: Mást kérdezek. Képzeljük el, hogy elmegy a családjával nyaralni.
1: Jó, hát először vágóképeket készítünk a helyszínről, majd megmutatjuk a tengerpartot, ahol kis hián vízbe fulladt a 43 éves nő.
2: De nem fulladt vízbe.
1: Ez az a szálloda, amelynek ablakából kizuhant a 43 éves nő.
2: Ne, nem halt meg senki.
1: Szerencsére nem halt meg, mert ez egy pinceablak volt, és...
2: Nincs 43 éves nő, nincs pinceablak, nincs fulladás.
1: Halálos gázolás történt.
2: Dögölj meg!
1: A szálloda ablaka alatt egy kék terepjáró felhajtott a járdára.
2: Gábor, hagyja abba, kérem.
1: Leállunk!
2: Mondja önnek, milyenek az emberi kapcsolatai?
1: Ön végletesek.
2: Végletesek?
1: Igen, a mikrofon két végén állunk. Akad olyan ismerős, akiről azt se tudom, hogy hogy néz ki.
2: Az meg hogy lehet?
1: Folyton ki kell takarnunk az arcát, meg a hangját is el kell torzítanunk, hogy borzasztó.
2: Jó. Mi jut eszébe a szexuális életéről?
1: A villáminterjúk. A végén meg mindig azt mondom, hogy ennyi, leállunk.
2: És a neje nem beszél erről?
1: Kérdeztem, de adásunkig nem érkezett válasz, stúdió.
2: Megpróbálom elterelni a figyelmét. Nézze meg ezt a képet rajta a rántott hússal, krumplival, a pohár finom borral.
1: Évente átlagosan több ezren halnak meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. A híradót Bényi Gábor tudósította.
2: A Szaturnusz bolygó fotója sem nyugtatja le?
1: Itt találták meg annak a lezuhant tenger alattjárónak a maradványait, amiről a pilóta azt hitte, hogy űrhajó.
2: Na akkor itt ez a kis cicás kép.
1: Teljes kiőrlésű kis cicák születtek a karancslapújtői állatkertben. Szatyor Gyöngyi gondozó azt mondja, eddig még sosem született 8 kis cica, mindig 9-10 darab jött a világra.
2: Gábor, ha erről a mesztelenül napozó fiatal nőről sem jut eszébe más, akkor...
1: Megnyitottak a strandok. Több helyen igen drága a belépő. Kurkász József, a Szabastrandolásért Egyesület vezetője szerint...
2: Megőrülök.
1: Évente átlagosan 20 elmeorvos őrül meg a saját betegeitől.
2: Magától öngyilkos leszek.
1: Öngyilkos lett egy pszichiáter.
2: Elég, nézzen körül. Az idegbajtó már összegyűltem, és a földre hajtottam az összes képet, amit mutattam.
1: Nem baj, az vágóképnek jó lesz, tessék.
2: Megölöm.
1: Folytogatta, majd gumikalapáccsal többször fülön szúrta páciensét az a pszichiáter, aki maga is kezelés
2: hagyja
1: alatt
2: már,
1: állt.
2: Abba, hát miért csinálja ezt? Nem akar meggyógyulni?
1: Nem, mert én tényleg azért jöttem, hogy interjút készítsek önnel, de hát nincs olyan állapotban.
0: És lassan elérkeztünk a mai Tisza hangja végéhez. Reggel egyetlen mondattal indítottunk, ne legyen minden majd egyszer, mert ez a kedvés az életünk része. Nem főpróba, nem váróterem, nem egy nap, amit egyszerűen át kell ugrani, hogy elérjük a hétvégét. Úgyhogy ha van valami apróság, amit régóta szeretnének megtenni, talán még nincs késő hozzáma. Andrea voltam, köszönöm, hogy velem tartottak a Tisza hangja délutáni magazinjában. Legyen kellemes délutánjuk, szép estéjük, vigyázzanak magukra és egymásra, és maradjanak továbbra is a Panda Rádió hullámhoztán. Holnap pedig újra találkozunk.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
2: Ez volt a

Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom településen.

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmad, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: 5 óra van.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Út burkolat felújítás miatt ideiglenesen áthelyezik a Huszár utcai trolibusz megálló helyet Szegeden. A változás augusztus 17-én hétfőn üzemkezdettől lép életbe és visszavonásig érvényes. A Bakai Nándor utca végállomás felé közlekedő 9-es és 19-es trolibuszok utasai a Huszár utcai megállót ez idő alatt nem a megszokott helyen találják. Az ideiglenes megálló helyet a Vasas-Szent Péter utcai csomópont Vásárhelyi Pál út felüli oldalán, a Bakai Nándor utca 11 szám előtt alakítják.

ki. A közlekedési szolgáltató arra kéri az utasokat, hogy az érintett időszakban figyeljenek a megváltozott megállóhelyre. A munkálatok miatt esetlegesen okozott kellemetlenségekért az utasok megértését és türelmét kérik. Különleges esti programmal várják az ünneplőket augusztus 20-án Ópuszta Szerena csillagösvény sövénylabirintusban. Az államalapítás ünnepén a szomszédos Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban ingyenes lesz a belépés, így a napot akár ott is kezdhetik a látogatók, majd este a sövénylabirintusban folytathatják a programot. Sötétedés után éjszakai labirintus járásra invitálják a vendégeket, amelyet az Ultralight csapat élőzenéje és tűzsonglőr show is színesít. A program része lesz egy jótékonysági palacsintasütés is, amelynek bevételét az iskola és támogatására fordítják. Az öhötön büfé meleg pizzával, friss réttel és hűsítő italokkal készül. A szervező családokat, baráti társaságokat és mindenkit várnak, aki egy különleges esti élménnyel zárná az augusztus 20-ai ünnepet. Az online elővételes jegyek kedvezményes áron vásárolhatók meg. Új támogatói logók használatára kell figyelniük a civil szervezeteknek a 2026-os és az azt követő támogatások esetében. A korábban a miniszterelnökség által kezelt civil támogatási programokat, a továbbiakban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felügyeli és kezeli, ezért a kötelező nyilvánosság arculata is változik. Az új támogatói logók többek között nyomtatott és online anyagokon, weboldalakon, közösségi média felületeken és jelenléti íveken kell használni. A Csongrád Csanád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ tájékoztatása szerint a változás miatt a kedvezményezetteknek nincs külön adminisztratív teendőjük. A már elkészült anyagokat és a korábban megvalósult rendezvényeket nem kell utólag módosítani. Az új előírás kizárólag az ezután elkészülő anyagokra és a később megvalósuló programokra vonatkozik. Az új támogatói logók a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapjáról tölthetők le. Ingyenes egészségügyi szűrésekkel, véradással és kóstolóval várják az érdeklődőket a második egészségnapon a Szegedi Nagyáruházban. A program célja, hogy a résztvevők egy helyen térintésmentesen vehessenek részt különböző szűréseken, miközben az egészségtudatos életmóddal kapcsolatban is hasznos információkat kaphatnak. A rendezvényen véradásra is lehetőség nyílik a Magyar Vöröskereszt Csongrád Csanád vármegyei szervezetének közreműködésével. A szervezők kóstolóval is készülnek, így az egészségmegőrzés mellett a gasztronómiai élmények sem maradnak el. A második egészségnap minden korosztály számára kínál hasznos és érdekes programokat, a szervezők pedig arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki az ingyenes lehetőségeket és fordítsanak figyelmet saját egészségükre. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhét perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.
5: Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?

De az élet tudod, van, amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy...

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A mai napon ülésen zék a szerb szociális-gazdasági tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimálbér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimálbért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimálbér a jövő év végére elérje a 650 eurót. Szerbiában jelenleg stabil az energiaellátás, miközben a régió és az Európa más országaiban nehezebb a helyzet, nyilatkozta Dusan Bajatovic, a szerbiai gázművek vezérigazgatója. Közlése szerint az ország gáz

0: tárolói teljesen fel vannak töltve, és jelenleg Magyarországon is tárolnak gázt Szerbia számára. Bajatovic arra kérte a lakosságot, hogy ne aggódjanak az energiahordozók miatt, mivel Szerbia zöld zónában van. Hangsúlyozta, hogy a szerbiai gázművek és a szerbiai villanygazdaság likviditási helyzete is több, mint megfelelő, emiatt a lakossági energiaárak emelésére nem kell számítani. Bajatovic hozzátette, hogy Szerbiában jelenleg Európa legalacsonyabb gázárai vannak, ezért kiemelten fontosnak nevezte az Oroszországgal fennálló gázmegállapodás megőrzését, amely szerinte biztosított lesz a továbbiakban is. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák hétfőn kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A tanulók az anyanyelv és irodalom tesztjén legfeljebb 14 pontot, a matematika teszten szintén 14 pontot, a harmadik teszten pedig 12 pontot szerezhetnek. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Augusztus végén pedig sor kerül a 17 évnél idősebb rendkívüli tanulók jelentkezésére és elosztására is. Egyre nagyobb a kereslet a kisebb lakások iránt Szerbiában. Nem az áruk miatt, a 40 négyzetméter alatti lakások ugyan kisebb alapterületűek, négyzetméterenként mégis drágábbak lehetnek. Nyisben az ár elérheti a 3000 eurót is. Az ingatlan közvetítők szerint a kisebb lakások könnyebben értékesíthetők és kiadhatók, ezért a befektetők körében is népszerűek. Szerbiában évente mintegy 30-35 ezer új lakás épül, ezeknek azonban mindössze 5-8% garzon.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben három ember életét vesztette, 342-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 8 közlekedési balesetet jegyeztek fel, ezekben összesen 8-an sérültek meg. A rendőrség tájékoztatása szerint ugyanakkor van pozitív változás is, a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában, kevesebb halálos áldozatot és sérültet regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is nagyon fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét Szerbia útjain, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a nem megfelelő vagy túlzott sebesség. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák, használják a biztonsági övet és következetesen tartsák be a közlekedési szabályokat. A jó hír, hogy javulnak a mutatók, de minden egyes baleset arra figyelmeztet, hogy az utakon nincs helye a felesleges kockázatnak.
2: Időjárás.
0: A mai napon kellemesebb időben lehet részünk, az égbolt felhősebb lesz, helyenként záporok alakulhatnak ki, mennydörgés is lehetséges. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 28 fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 201 cm magas. A mai napon is hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek. Fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnik a kánikula, felfrissul a levegő. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között, főként a déli tájakon lehet erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

itt a Panda Radar, a Panda Rádió hullámhosszán. Ma az utakon kezdünk, ahol van egy biztató tendencia is a komoly számok mögött. Utána megnézzük, mi történik a vajdasági földeken, hozunk magyarországi és külföldi hírt, sportot, és már augusztus 20-ára is előre radarozunk. Panda Radar, ami igazán számít. Az elmúlt héten 684 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét veszítette, 342-en pedig megsérültek. A nagykikiandai rendőrkapitányság területén 8 balesetet jegyeztek fel, ezekben 8-an sérültek meg. Van ugyanakkor biztató hír is, a rendőrség tájékoztatása szerint a közlekedés biztonsági helyzet kedvezőbb, mint az előző év azonos időszakában. Kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak. Az óvatosság azonban továbbra is fontos. Augusztusban eddig 10 járművezető vesztette életét, a balesetek kialakulásában és súlyosságában pedig továbbra is meghatározó tényező a túlzott vagy nem megfelelő sebesség. A javuló statisztika jó hír, a cél azonban az, hogy mindenki épségben hazaérjen. Kicsit fellélegezhetünk a nagy meleg után. Vajdaságban felhősebb és valamivel hűvösebb idő következik. A nappali maximumok jellemzően 28 és 32 fok között alakulhatnak, és helyenként csapadékra is számíthatunk, vagyis a 40 fok körüli forróság után a 30 fok most már szinte felüdülésnek tűnhet. A rendkívül meleg és száraz nyár a szőlő fejlődését is felgyorsította, ezért Északbácskában a megszokottnál korábban kezdődik a szüret. A térség gazdálkodóinak ugyanakkor az aszály továbbra is komoly problémát jelent. A szőlőnél a cukortartalom, a savak és az aroma megfelelő egyensúlya határozza meg az optimális szüreti időpontot, vagyis itt nem egyszerűen a naptár dönt. Nem csak az emberek és a növények szenvednek a hosszantartó melegtől. A vajdasági állattartók tapasztalatai szerint a hőstressz a juhok tejtermelését is jelentősen csökkentheti. A nagy melegben az állatok kevesebbet esznek, több vizet igényelnek, és különösen fontos számukra az árnyékos, jól szellőző hely. Ez is mutatja, hogy a szélsőséges nyár hatása jóval tovább bír annál, mint amit a hőmérőn látunk. Budapesten az idei nyár 2 rendkívüli intenzív hőhullámot is hozott. Egy friss elemzés szerint mindkettő erősebb volt a fővárosban korábban tapasztalt hasonló időszakoknál. A forróság nem csak a nappalokat, hanem az éjszakákat is megnehezíti, hiszen a sűrűn beépített városi területek lassabban hűlnek vissza. Indiában már megjelentek az idei délnyugati monszun visszavonulásának első jelei. Az ország egyes részein ugyanakkor az idén összesített csapadék mennyisége továbbra is elmarad a sok éves átlagtól. Érdekes kontraszt, miközben nálunk az aszály miatt várják az esőt, a világ más részein egy egész év mezőgazdasága függ a monszun érkezésétől és távozásától. A hét közepén sem maradunk program nélkül, augusztus 20-án Vajdaság több településén is Szent István napi és új kenyér ünnepséget tartanak. Horgoson 18 órától a Havas Boldogasszony római katolikus templomnál és a Szent István szobornál tartanak megemlékezést és kenyérszentelést. És még egy kicsit előrébb is nézzünk, a nyári programoknak még nincs vége. Augusztus 27-e és 30-a között tartják a doroszlói Szent Kúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúját, amelyet háromnapos lelki előkészület előz meg. Erről a Panda Radarban a jövő héten részletesebben is beszélünk majd. Augusztus 18-án 1868-ban Pierre Janssen, francia csillagász, egy napfogyatkozás vizsgálata közben olyan spektrumvonalat figyelt meg, amely később egy addig ismeretlen elemhez vezetett. Az elem neve hélium lett, a görög hélios, vagyis napszóból, és ami igazán érdekes, a héliumot előbb fedeztük fel a napban, mint a földön. A mai jó hírünk a közlekedésből érkezik. Bár továbbra is sok baleset történik, a rendőrségi adatok szerint az előző év azonos időszakához képest kevesebb halálesetet és sérülést regisztráltak Szerbia útjain. Ez azt jelenti, hogy a felelősebb közlekedésnek igenis lehet látható eredménye.
egy bekapcsolt biztonsági öv, egy elengedett előzés vagy néhány kilométerrel kisebb sebesség valóban számíthat. A hőség az autóban hagyott tárgyaknak sem tesz jót, telefont, pulóverbankot, aeroszolos palackot és más hőérzékeny eszközt ne hagyjunk hosszabb időre a tűző napon álló autóban, mert az utastér hőmérséklete rövid idő alatt jóval a külső hőmérséklet fölé emelkedhet. Mit mondott a szőlő, amikor megtudta, hogy idén korábban kezdődik a szüret? Na ezt jól kiforralták! Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, íjata mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
2: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom települése.

olovnim i video svet sakrio iza zlatnih oblaka. Ako

nap kérdése. Önök válaszoltak. A nap kérdése. Hallgatóink válaszoltak. Van két szó, amit meglepően gyakran használunk. Majd egyszer. Majd egyszer elutazom, majd egyszer megtanulom, majd egyszer felhívom, majd egyszer több időt szánok magamra. Csak hogy ennek a bizonyos egyszernek nincs dátuma a naptárban. Mai kérdésünk, mi az, amit már régóta szeretne megtenni, de mindig azt mondja rá, majd egyszer. Nézzük, mi minden vár még arra a bizonyos egyszerre hallgatóink életében. Ágota Zentáról a következőt írta nekünk. Megtanulnék zongorázni, gyerekkoromban szerettem volna, de akkor nem volt rá lehetőség. Most 53 éves vagyok, és még mindig megállok minden zongora mellett. Lehet, hogy majd egyszerből lassan most kellene legyen. József Csantavérről a következőt küldte. Elvinném a feleségemet Velencébe, már vagy 15 éven mondogatom neki. Ha ezt most hallja, akkor hivatalosan is lebuktam, úgyhogy lehet, hogy ma este már szállást kell keresnem. Bence Szabadkáról a következőt írta. Én mindig azt mondom, hogy majd egyszer megtanulok rendesen főzni. Egyelőre ott tartok, hogy háromféleképpen tudok tojást készíteni, és ebből kettő rántotta. Marian Oromról a következőt írta. Felkeresném a gyerekkori barátnőmet. Több mint 20 éven nem találkoztunk. Néha megnézem a telefonszámát, aztán arra gondolok, majd máskor. Nem is tudom igazán, miért halogatom. Ármin Horgosról a következőt küldte. Nekem az a majd egyszer, hogy egy teljes napra kikapcsolom a telefonomat, de tényleg teljesen, aztán mindig arra gondolok, és ha pont akkor keres valaki, szóval ezt még mindig csak tervezem. Viktória Topolyáról a következőt küldte. Szeretnék egyszer egyedül elutazni valahová. Nem azért, mert bajom van a családommal, egyszerűen kíváncsi vagyok, milyen lenne néhány napig, csak azt megkérdezni magamtól, én milyen szeretnék most kezdeni. Egy hallgatónk Magyar Kanizsáról a következőt írta. Én évek óta mondom, hogy rendbe teszem a garást, a feleségem szerint nem adják be a nevemet, mert mindenki tudni fogja, hogy én írtam. Miklós Bajmokról megtanulnék úszni, 61 éves vagyok, és szégyellem, hogy nem tudok, talán éppen a szégyenérzet tart vissza. Pedig tudom, hogy valószínűleg senkit sem érdekelne, hány évesen kezdem el. Enikő Adáról a következőt küldte. Nekem egy tetoválás, nagyon pici, körülbelül 10 éve gondolkodom rajta, tehát azt hiszem, elég alaposan átgondoltam. Most már csak a bátorság kellene hozzá. A következő üzenet Martonosról, Dénestől érkezett. Én szeretném egyszer végignézni a napfelkeltét a Tisza mellett. Itt élek egész életemben, mégis mindig csak naplementekor jutok le. Nevetséges, hogy ehhez nem pénz kellene, csak egyszer korábban felkelni. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Kimondani valakinek, hogy hiányzik. Nem tudom, miért olyan nehéz két szó, amikor az ember pontosan ezt érzi. Egyelőre ez az én majd egyszerem. Kitti Hajdújárásról a következőt küldte nekünk. Nekem egy saját kis veteményes kert, az álmom, paradicsom, paprika, fűszert növények. A férjem szerint először azt az egy bazsalikomot kellene életben tartanom az ablakban. Sajnos van érve. Sándor Péter révéről a következőt küldte. Táncolni szeretnék megtanulni a feleségemmel. Fiatalon mindig azt mondtam, nincs nekem ehhez türelmem, most meg amikor látok egy idősebb párt szépen táncolni, arra gondolok, de jó lett volna. Talán még nem késő. Lilla Kishegyesről a következő üzenetet küldte. Én könyvet szeretnék írni, nem azért, mert híres író akarok lenni, hanem mert van egy történet bennem, amit szeretnék egyszer papíron látni. Már a címe is megvan. Az első mondat még nincs. Károly Török Kanizsáról a következőt írta. Többször mondani a gyerekeimnek, hogy büszke vagyok rájuk, mindig azt gondolom, úgy is tudják. A mai kérdést hallgatva jutott eszembe, lehet, hogy nem kellene a majd egyszerre várni vele. Nekem egy motoros túra lenne barátokkal, térkép nélkül néhány napra. Már 10 éve szervezzük, ha ilyen tempóban haladunk, lassan elektromos mopedekkel indulunk. Norbi küldte nekünk az üzenetet, a következő üzenet pedig név nélkül érkezett.
Én nem valami nagy dolgot halogatok, csak szeretnék egyszer úgy eltölteni egy vasárnapot, hogy semmit nem kell. Nem takarítok, nem mosok, nem főzök előre hétfőre, csak megélem a napot, furcsa, de nekem jelenleg ez tűnik luxusnak. Mennyi minden elfér két szó mögött, majd egyszer. Egy utazás, egy telefonhívás, egy új hobbi, egy régi álom, egy nap csak saját magunknak, vagy épp két szó valakinek, hiányzol, szeretlek, büszke vagyok rád. És talán a mai válaszokban az a legérdekesebb, hogy sok majd egyszerhez nem is több pénz vagy több szabadidő kellene, hanem az első lépés. Nem kell ma lefoglalni a világ körüli utat, talán elég megnézni, mennyibe kerülne. Nem kell ma megtanulni zongorázni, elég lehet megkeresni az első órát, és ha valakit régóta felszeretnének hívni, ahhoz talán még ennyi sem kell. Lehet, hogy augusztus 18-a valakinek pont az a nap lesz, amikor a majd egyszerből végre ma lett. Köszönjük a válaszokat, és most gondolkodjanak el rajta. Mi lenne az az egyetlen apró lépés, amit még ma megtehetnének? Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. A legszebb zenék, a legjobb társaság. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: 10 óra van.
1: Figyelem, Magyar Kanizsa egész területén augusztus 19-én szerdán nem lesz áram, kivéve Orom településen 9 és 13 óra között. Tehát holnap 9 és 13 óra között egész Magyar Kanizsa községben tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás, kivéve Orom településen.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.